0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letörje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: ígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics boci csoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en. Welcome to Central.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Yeah.
1: Mindenből
2: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szép, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zené.

0: 103.9 Best FM.
1: Korhatár nélkül fogható.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: two for that ass. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta get up to get down.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Helyszíni bejárás az árvízvédelmi védműveknél. Megkezdődött az őszi róka vakcinázás, folytatódik az értékes esték. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Helyszíni gátbejáráson vettek részt a Tiszánál Bede Péter József kormány megbízott és Papp Tamás Gyula kabinetvezető az idei árvízvédelmi felülvizsgálat keretében. A szakemberekkel közösen ellenőrizték a folyó balparti szakaszát és a védművek állapotát, többek között a Tiszalőki Védelmi Központot és vízerőművet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatójában azt írja, a vízproblémák rendezése a folyamatos szakmai egyeztetés kiemelten fontos. Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A vakcinatartalmú csalétkeket kis repülőgépekről szórják ki. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása révén következett be, mondta Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
3: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dupla sűrűségű vakcinaszórást rendeltünk el, amennyiben az itt élő róka és aranysakár populációt felveszik ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket, akkor nagy eséllyel védettek lesznek, és megakadályozzák ugye, az ország belső felé történő továbbterjedést. Ugye a Nébih ellenőrzi a vakcinázás eredményességét, és az adatok azt mutatják, hogy az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket, és immunizálódik a betegség ellen.
2: Folytatódik az értékes esték programsorozat. A Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság nemzeti értékeket bemutató esemény sorozatának következő alkalmát október 14-én tartják. Ezúttal Pál Gyula munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők egy vetített képes beszélgetés keretében. Szepesi Béla grafikus művész, valamint Pál Gyula gyermekei Pál Ágnes és Pál Attila mutatják be a festőművész életét, munkásságát. Az eseménynek ezúttal a Pál Gyula terem ad otthont. A megjelenteket Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója is köszönti majd, írja a város honlapja. A program ingyenes. Ma még kitart a meleg, ráadásul még egy kicsit erősödik is az előző napokhoz képest. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik a hőmérséklet. Várhatóan holnap is ilyen meleg lesz, de akkor már a felhőzet is megnövekszik, és megérkeznek az első záporok is, majd még egész hétvégén is előfordulhat csapadék. Akkor már jóval hűvösebb lesz, napközben a 20 fokot sem érjük el. Az éjszakák azonban közben enyhébbekké válnak, lesz, amikor még 15 foknál sem hűl le jobban a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácson, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Helyszíni bejárás az árvízvédelmi védműveknél. Jön az erőművek éjszakája, emlékfutást rendeznek Sényőn. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Helyszíni gátbejáráson vettek részt a Tiszánál Bede Péter József kormány megbízott és Papp Tamás Gyula kabinetvezető az idei árvízvédelmi felülvizsgálat keretében. A szakemberekkel közösen ellenőrizték a folyó balparti szakaszát és a védművek állapotát, többek között a Tiszalőki Védelmi Központot és vízerőművet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatójában azt írja, a víz problémák rendezése a folyamatos szakmai egyeztetés kiemelten fontos. Kiemelik, hogy a gátak felkészültsége, a rendszeres ellenőrzések és a folyamatos készenlét jelentik a garanciát a lakosság és a környező területek védelmére. Egyre hidegebbek az éjszakák, Nyíregyházán is egyre többen kérik a távfűtés beindítását. Ezt a lakóközösségek képviselői kérelmezhetik írásban. A Nyírtávhő Kft. Tájékoztatása szerint az első kérelem szeptember 22-én érkezett hozzájuk, most pedig már a több mint 16 ezer lakossági fogyasztóból több mint 4700 lakásnál kérték a fűtés beindítását. Emellett a 360 intézményi fogyasztó 15%-ánál is melegek már a radiátorok, tudta meg rádiónk. A Nyírtávhő a nyári időszakban elvégezte a szükséges karbantartásokat, így felkészülten várja a fűtési szezont. Nyíregyházán is várják programok az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Október 16-án a hulladékkezelő központban lehet végigkövetni a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésével lehet betekinteni, de felfedezhető lesz a nyíregyházi víztorony belseje, a nyírtávhő egyes számú alállomásán pedig megismerhetik az érdeklődők, hogyan jut el a hőenergia a felhasználókhoz. Országszerte egyébként több mint 80 létesítmény csatlakozik a programhoz, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Szemléletformáló programot rendeznek október 13-án kedden a Nyíregyházi Egyetemen a Fehérbot nemzetközi napjához kapcsolódva. Az eseményt a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete az Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjával közösen szervezi. Az Egyetem Parkba várják az érdeklődőket, a résztvevők megtapasztalhatják, milyen kihívásokkal találkoznak a látássérült emberek a mindennapokban. Kipróbálhatják, milyen szemtakaróban, fehér bottal közlekedni, valamint különböző szembetegségeket és látásállapotokat szimuláló szemüvegeket is használhatnak. Bemutatják számukra emellett a látássérült emberek tanulását segítő okos eszközöket, emellett a Braille írással és olvasással is megismerkedhetnek az érdeklődők, részletek az enye.hu oldalon. Folytatódik az Értékes Esték programsorozat. A Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság nemzeti értékeket bemutató eseménysorozatának következő alkalmát október 14-én tartják. Ezúttal Pál Gyula munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők egy vetített képes beszélgetés keretében. Szepesi Béla grafikus művész, valamint Pál Gyula gyermekei Pál Ágnes és Pál Attila mutatják be a festőművész életét, munkásságát. Az eseménynek ezúttal a Pál Gyula terem ad otthont, a megjelenteket Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója is köszönti majd, írja a város honlapja. A program ingyenes. Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A vakcina tartalmú csalétkeket kis repülőgépekről szórják ki. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása révén következett be, mondta Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
3: Szabolcs-Szatmár-Berek megyében dupla sűrűségű vakcina szórást rendeltünk el. Ez nem akadályozza meg, hogy a szomszédos fertőzött országokból ne kerüljenek át természetes mozgás útján fertőzött állategyedek, de ugye amennyiben az itt élő róka és aranysakár populáció, tehát ők a célállatfajok, ha felveszik ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket, akkor nagy eséllyel védettek lesznek, és megakadályozzák ugye az ország belső felé történő továbbterjedést. A Nébih ellenőrzi a vakcinázás eredményességét, és az adatok azt mutatják, hogy az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket, és immunizálódik a betegség ellen.
1: Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. 2 napon is karjukat nyújthatják a donorok, október 14-én 11 és 14 óra között, másnap dél és délután 3 óra között a B épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Nyíregyházán is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 30 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
4: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: A nyíregyházi gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. November 28-án rendezik meg a Tiszta Szívvel Toldi Andris emlékfutást a Sényői Sportpályán. A futás mellett gyalogos és kerékpáros teljesítési lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A futók 2,8, 6,2 vagy 11 kilométeres távon indulhatnak. A gyaloglókra 2,8 kilométeres, a kerékpárosokra pedig 11 kilométeres táv vár. Részletek az esemény honlapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma még kitart a meleg, ráadásul még egy kicsit erősödik is az előző napokhoz képest. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik a hőmérséklet. Várhatóan holnap is ilyen meleg lesz, de akkor már a felhőzet is megnövekszik, és megérkeznek az első záporok is, majd még egész hétvégén is előfordulhat csapadék. Akkor már jóval hűvösebb lesz, napközben a 20 fokot sem érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul

Megérkeztünk október 7-éhez, szerdához, a hétfő ugye már történelem, a péntek pedig, hát a noshoz még egy kicsit várat magára, addig viszont akkor itt a szerda, amit szépen végig kell csinálni, úgyhogy kávé a kézben, kabát fel és indulás. Na meg, hogyha elindultunk és van Amália ismerősünk, akkor őket fogjuk felköszönteni. Születésnaposok, Halász Judit itt van a születésnaposok között, Rózsa György, Tony Braxton, és egy csomó minden dolog történt a mai napon. Például megnyílt a debreceni színház, 1919-ben pedig a mai napon megalapították a KLM, Holland Légitársaságot, vagyis ma már több mint 100 éve repülhetünk velük, és megszületett a kacsa 1948-ban, vagyis a párizsi autószalonban bemutatták a Citroën 2 CV-t, amelyet a világon sokan egyszerűen csak kacsaként ismernek. 1985-ben szintén a mai napon volt az Atlantis űrrepülő első repülése, és 2003-ban pedig Arnold Schwarzeneggert Kalifornia állam kormányzójává választották, és először mutatták be a Broadway-n a mai napon a Mocskák című musicalt, ami azóta is abszolút sikerrel játszott darab a színházakban. Még jó idő lesz, még kitart a meleg. Ennek a részleteit mindjárt hozom, jó reggelt, itt a Best Reggel.

Néhány szó a várható időjárásról. Ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől már átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék azért nem kizárt, és megélénkül majd a szél, de a legmelegebb délutáni órákban Nyíregyházán még mindig 26 fok lesz. Csütörtökön viszont egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli délnyugati szél fog feltámadni, estétől pedig északnyugatira fog fordulni, és már viharos lökések is jöhetnek. Nyugat felől fog megnövekedni a felhőzet, és eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat majd az éjszakában nyúlóan. Viszont holnap napközben még mindig 27 fok várható, és ez az utolsó ilyen nap, ugyanis pénteken eleinte felénk még keleten több helyen eshet, viszont véget ér a meleg utónyári időszak, ugyanis pénteken már csak 15 fok várható. Szép napot, mindjárt feles hírek!

0: 9-től.
1: A legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rappal. Most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
3: Most jó, elsodott az éjjel. Táncoljuk még a hajnalim széjjel.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: képlet. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egyre többen kérik a fűtés beindítását. Jön az erőművek éjszakája, nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Egyre hidegebbek az éjszakák, Nyíregyházán is egyre többen kérik a távfűtés beindítását. Ezt a lakóközösségek képviselői kérelmezhetik írásban. A Nyírtávhő Kft. Tájékoztatása szerint a több mint 16 ezer lakossági fogyasztóból több mint 4700 lakásnál kérték a fűtés beindítását. A Nyírtávhő a nyári időszakban elvégezte a szükséges karbantartásokat, így felkészülten várja a fűtési szezont. Nyíregyházán is várják programok az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Október 16-án a hulladékkezelő központban lehet végigkövetni a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésével lehet betekinteni, de felfedezhető lesz a nyíregyházi víztorony belseje, a nyírtávhő egyes számú alállomásán pedig megismerhetik az érdeklődők, hogyan jut el a hőenergia a felhasználókhoz. Országszerte egyébként több mint 80 létesítmény csatlakozik a programhoz, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi.
1: Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Ma még kitart a meleg, ráadásul még egy kicsit erősödik is az előző napokhoz képest. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik a hőmérséklet. Várhatóan holnap is ilyen meleg lesz, de akkor már a felhőzet is megnövekszik, és megérkeznek az első záporok is, majd még egész hétvégén is előfordulhat csapadék. Akkor már jóval hűvösebb lesz, napközben a 20 fokot sem érjük el. Az éjszakák azonban közben enyhébbekké válnak, lesz, amikor még 15 foknál sem hűl le jobban a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

vasárnapig tart a roadpon akció, a rendőrök kifejezetten figyelik, hogy menet közben kihasznál mobiltelefont. Na erre érdemes majd odafigyelni, mint ahogy arra is, hogy szennyvízhálózat korszerűsítését csinálják az északi körúton, ezért a belső forgalmi sávot lezárták, és új távvezeték csövet cserélnek a Vörösmarty téren a Nyírtál fő munkatársai, és a parkoló egy részét emiatt szintén lezárták, viszont két új mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkoló helyet alakítottak ki, méghozzá a Vasvári Pál utca 73 szám előtt, a Színház utca 32-vel szemben pedig felbontották a parkolót, és a Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél helyreállításán dolgoznak még mindig. Emiatt korlátozva van a megállás, valamint terelő és megállás tiltó táblákat is kihelyeztek, valamint ne feledjük, hogy sebességkorlátozás van a Korányi köz és az Ungvár sétányon az iskolák közelében, ugye figyelünk a gyerekekre, csupán 30 km/h sebességgel haladhatunk. Itt mindenkinek szép napot, balesetmentes szerdát!

Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Jó reggelt! Október 7-e van, itt vagyunk a hét közepén, szerda van, és ma van többek között a tisztes munka világnapja, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkinek joga van olyan munkához, amely tisztességes megélhet is biztosít. És Magyarországon ezen a napon tartják az állami gondoskodásban élő gyermekek világnapját is, és minden gyereknek szüksége van arra, hogy valaki meghallgassa, hogy legyen, aki bátorítja, aki hisz benne, aki azt mondja, hogy meg tudod csinálni, ugyanis néha ezek a mondatok egy egész életre tudnak szólni. A Máriákat köszöntünk a mai napon, és ma még élvezhetjük a furcsa októberi nyarat, 26 fok várható Nyíregyházán majd délután, sőt, hát holnap sem fogunk megfagyni, csütörtökön 27, na de péntektől ez már véget ér, és bekopogtat az igazi ősz, és azt mondja, hogy gyerekek, most már tényleg engedjük el ezt a igencsak jól sikerült egész

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek az aktuális hírek Nyíregyháza útjéről a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen az oktatási intézmények és a főútvonalak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. Szennyvízhálózat korszerűsítését végzik az északi körúton, az érintett részen a belső forgalmi sávot lezárták. Új távvezetékcsövet helyeztek el a nyírtáv főmunkatársai a Vörösmarty téren, a csőrendszer kiépítésének idejére a parkoló egy részét lezárták. Két új mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet alakítottak ki a Vasvári Pál utca 73 szám előtt, vegyék figyelembe a változást. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a fő

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fehérbot nemzetközi napja a Nyíregyházi Egyetemen. Bővülhet a ruhagyűjtő konténerek hálózata. Emlékfutást rendeznek Sényőn. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szemléletformáló programot rendeznek október 13-án kedden a Nyíregyházi Egyetemen a Fehérbot nemzetközi napjához kapcsolódva. Az Egyetem Parkba várják az érdeklődőket, a résztvevők megtapasztalhatják, milyen kihívásokkal találkoznak a látássérült emberek a mindennapokban, kipróbálhatják, milyen szemtakaróban, fehérbottal közlekedni, valamint különböző szembetegségeket és látásállapotokat szimuláló szemüvegeket is használhatnak. Bemutatják számukra emellett a látássérült emberek tanulását segítő okos eszközöket, emellett a Braille írással és olvasással is megismerkedhetnek az érdeklődők, részletek az enye.hu oldalon. Nyíregyházán is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 30 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
2: A nyíregyházi gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. November 28-án rendezik meg a Tiszta Szívvel Toldi Andris emlékfutást a Sényői sportpályán. A futás mellett gyalogos és kerékpáros teljesítési lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A futók 2,8, 6,2 vagy 11 kilométeres távon indulhatnak. A gyaloglókra 2,8 kilométeres, a kerékpárosokra pedig 11 kilométeres táv vár. Részletek az esemény honlapján. Ma még kitart a meleg, ráadásul még egy kicsit erősödik is az előző napokhoz képest. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik a hőmérséklet. Várhatóan holnap is ilyen meleg lesz, de akkor már a felhőzet is megnövekszik, és megérkeznek az első záporok is, majd még egész hétvégén is előfordulhat csapadék. Akkor már jóval hűvösebb lesz, napközben a 20 fokot sem érjük el. Az éjszakák azonban közben enyhébbekké válnak, lesz, amikor még 15 foknál sem hűl le jobban a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Vesz reggelben a 7 óra utáni horoszkóphoz órát lehet igazítani. Hát eddig jött az ideje. Mit ne magyaráz ma túl? Hát ez a tematika. A kosoknak például nem kell túlmagyarázni a döntéseket. Ha már tudod, hogy mit szeretnél, nem kell hozzá hosszú indoklás. Bikák, a hangulatodat. Ha valamihez ma nincsen kedved, akkor nem kötelező mögé komplett történetet építened. És az ikrek, egy fél mondatot, valaki ugyanis mondhat valamit, amit többféleképpen is lehet értelmezni. Ne elemezz szét azonnal, lehet, hogy pontosan azt jelentette, amit egyszerűen csak mondott. Rákok, nem kell megmagyarázni egy véletlen hibát. Ha valami nem sikerült elsőre, ne készíts belőle nagy ügyet. Oroszlánok, neked pedig a sikeredet. Ha valami jól sikerült, ne próbáld rögtön azzal kisebbíteni, hogy ugyanez semmiség. Szüzek, neked nem kell ma megmagyarázni a pihenésedet, nem kell bizonyítanod, hogy megérdemled a szünetet. Mérlegek, a nemet mondásodat, nem szükséges 5 különböző okot felsorolni, egy kedves, egyenes válasz ma sokkal tisztább helyzetet teremt. Skorpió, ne magyarázd meg egy másik ember viselkedését, hogyha valaki furcsán reagál, ne írj hozzá rögtön komplett háttértörténetet. Nyilasok, a lelkesedésedet, hogyha valamiért izgatott vagy, ne próbáld meg visszafogni magad csak azért, mert hogy mások kevésbé lelkesek. Bakok, ne magyarázd meg a késlekedésedet, hogyha valamit ma nem tudsz elintézni, attól még nem vagy kevésbé megbízható. Vízöntők, a furcsa ötleteidet, ugyanis nem kell azonnal bebizonyítani, hogy valami működőképes, hagyd meg egyelőre ötletnek. Halak, te pedig a szerda reggeli mosolyodat. Ha valami ma jó kedvre derít, akkor ne keresd, hogy miért, nem kell minden örömnek komoly okának lenni, vagy pedig jelentősége, néha egyszerűen csak jól esik nevetni. Hát így indul a szerda, október 7-e a Best Reggellel.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Jó reggelt, hát indul a szerda, október 7-e, ha pedig már úton van, akkor ne feledjék, hogy kifejezetten figyelik a rendőrök azt, hogy kinyomkodja a mobiltelefont, meg bármilyen okos eszköz lényegében vezetés közben. Erről szól a Roadpol egészen vasárnapig. No, meg hát tartsuk be a sebességhatárokat, nem hiába van ez kitalálva. Ha késésben vagyunk, akkor hát akkor inkább késünk el, az egész nem ér annyit. Mint amennyire például rohant egy bonyhádi férfi, kétszer is a megengedett sebesség, több mint duplájával hajtott egy 37 éves bonyhádi férfi a napokban a 6-os főút Tolna megyei szakaszán, és a sofőr előzni is próbált, ráadásul tilosban. Ugyanis mozgó sebesség ellenőrzést tartottak a rendőrök a 6-os főút Szekszárd és Bonyhád közötti szakaszán, amikor egy nagy sebességgel közlekedő autóra figyeltek fel, és a sofőr egy körforgalomból nagy tempóval robbant ki, majd pedig Bonyhád irányába tovább gyorsított. Ekkora sebességmérő 182 km/h sebességet rögzített, és hogyha nem lett volna elég a 182 km/h sebesség, megpróbált tilosban előzni, sikerült is neki, majd pedig folytatta az útját Kakas felé, és a településre érve sem vett vissza kellően a sebességből. A Trafipax a lakott területen belül 123 km/h mérte be. A nagy forgalom miatt végül lassítania kellett, így tudták a rendőrök megállítani, és 3 szabályszegést rögzítettek, így összesen 650 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki, és 22 közlekedési büntető pontot írtak fel a férfinak, és a pontok száma miatt a vezetői engedélyétől is most már elbúcsúzhat. Én azt gondolom, hogy a rohanás ennyit nem ért meg. Jobb a főnöktől egy enyhe bejnye, mint hogy ugrik a jogsink, és kifizetünk még 650 ezret. És a nyíregyházi hírek pedig 7:30-kor jönnek itt a Best reggelben. Legyen szép napja!
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: tovább.
1: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. Right about now, the Funk Soul Brother.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Helyszíni bejárás az árvízvédelmi védműveknél. Megkezdődött az őszi róka vakcinázás, folytatódik az értékes esték. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Helyszíni gátbejáráson vettek részt a Tiszánál Bede Péter József kormány megbízott és Papp Tamás Gyula kabinetvezető az idei árvízvédelmi felülvizsgálat keretében. A szakemberekkel közösen ellenőrizték a folyó balparti szakaszát és a védművek állapotát, többek között a Tiszalőki Védelmi Központot és vízerőművet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatójában azt írja, a víz problémák rendezése a folyamatos szakmai egyeztetés kiemelten fontos. Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A vakcinatartalmú csalétkeket kis repülőgépekről szórják ki. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása révén következett be, mondta Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
3: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dupla sűrűségű vakcina szórást rendeltünk el, amennyiben az itt élő róka és aranysakár populációt felveszik ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket, akkor nagy eséllyel védettek lesznek, és megakadályozzák az ország belső felé történő továbbterjedést. A Nébih ellenőrzi a vakcinázás eredményességét, és az adatok azt mutatják, hogy az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket, és immunizálódik a betegség ellen.
2: Folytatódik az értékes esték programsorozat. A Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság nemzeti értékeket bemutató eseménysorozatának következő alkalmát október 14-én tartják. Ezúttal Pál Gyula munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők egy vetített képes beszélgetés keretében. Szepesi Béla grafikus művész, valamint Pál Gyula gyermekei Pál Ágnes és Pál Attila mutatják be a festőművész életét, munkásságát. Az eseménynek ezúttal a Pál Gyula terem ad otthont. A megjelenteket Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója is köszönti majd, írja a város honlapja. A program ingyenes. Ma még kitart a meleg, ráadásul még egy kicsit erősödik is az előző napokhoz képest. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik a hőmérséklet. Várhatóan holnap is ilyen meleg lesz, de akkor már a felhőzet is megnövekszik, és megérkeznek az első záporok is, majd még egész hétvégén is előfordulhat csapadék. Akkor már jóval hűvösebb lesz, napközben a 20 fokot sem érjük el. Az éjszakák azonban közben enyhébbekké válnak, lesz, amikor még 15 foknál sem hűl le jobban a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenét.

Jó reggelt, itt a szerda és indul a nap a Best reggellel. Amennyiben sajtot szeretne reggelizni, és utána pedig kerékpárral indulni a munkába, akkor ezt várja meg, mielőtt megteszi. Mert hogy szennyeződést mutattak ki egy Franciaországból származó Camembertben, és a fogyasztókat most arra kérik, hogy ezt ne egyék meg. Camembert Bertrand, 250 g-os, a fogyaszthatósági idő pedig október 21. Na ezt nem kell elfogyasztani, ugyanis baktérium van benne, és ez a baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos, hasmarsos megbetegedés okozhat, tehát nem lenne kellemes tőle a nap. És hát ritkán fordul elő, hogy egy kerékpárgyártó nem egyszerűen ellenőrzés javasol, hanem kerekperec kimondja, hogy ne használják a termékét. A Ridgeback most pontosan ezt tette, a brit márka három modelljét hívta vissza, és azt kéri a tulajdonosoktól, hogy azonnal hagyják abba a kerékpározást, hogyha 2020 óta vásárolt példányuk van. A gond ugyanis a gumikkal adódik, a gyártó közleménye szerint az érintett kerékpárokon lévő abroncsok futó felületén gyártási hiba lehet, ami a gumi tönkremeneteléhez, így a balesethez vezethet. Ha nem érintett a dologban, akkor persze tekerhet meg jó étvágyat a sajthoz, ha meg pont ilyen van itt reggel, akkor ezt mellőzze. Viszont vesszük a lendületet. Junior Jack segít már a napi lendületben itt a Best reggelben. Ez az, Stupid.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek az aktuális hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen az oktatási intézmények és a főútvonalak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. Szennyvízhálózat korszerűsítését végzik az északi körúton, az érintett részen a belső forgalmi sávot lezárták. Új távvezetékcsövet helyeztek el a nyírtáv főmunkatársai a Vörösmarty téren, a csőrendszer kiépítésének idejére a parkoló egy részét lezárták. Két új mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet alakítottak ki a Vasvári Pál utca 73 szám előtt, vegyék figyelembe a változást. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Ma még marad a nyár az őszben, 26 fok körül várható a délutáni csúcsérték, és holnap is még ez a helyzet. Péntektől viszont már visszahűl a levegő, ma és holnap még csapadék nem várható, péntektől viszont már jöhet. Nem is baj, nagyon kellene, hiszen lassan eltűnnek a környékbeli tavak is itt Nyíregyháza környékén. És eltűnik a mai napon a Mozdul Nyíregyházából a gerinc torna foglalkozás, de csak ma 17 órától az Rinyiben lett volna. A többi mozgásprogram az változatlan lesz, és nyilván lesz majd gerinc torna csak a mai napon, ez elmaradt 17 órától, tehát ne tessenek menni. Viszont annál inkább lehet menni a Fit szerdára, ami ma este 6 és 7 óra között lesz a Continental Arénában. Czani Balázs érkezik Nyíregyházára minket jól átmozgatni. A program a következő fél 6-tól lesz majd kapunyítás, jön egy lájtos röpke bemelegítés, és utána pedig egy órán keresztül Ami a csövön kifér. Czani Balázs a Continental Aréna. Jó ízadást a ma este folyamán. További Nyíregyházi hírek pedig 8-kor.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
4: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266.
7: www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
3: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
8: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Egyre többen kérik a fűtés beindítását. Jön az erőművek éjszakája, nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Egyre hidegebbek az éjszakák, Nyíregyházán is egyre többen kérik a távfűtés beindítását. Ezt a lakóközösségek képviselői kérelmezhetik írásban. A Nyírtávhő Kft. Tájékoztatása szerint a több mint 16 ezer lakossági fogyasztóból több mint 4700 lakásnál kérték a fűtés beindítását. A Nyírtávhő a nyári időszakban elvégezte a szükséges karbantartásokat, így felkészülten várja a fűtési szezont. Nyíregyházán is várják programok az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Október 16-án a hulladékkezelő központban lehet végigkövetni a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésével lehet betekinteni, de felfedezhető lesz a nyíregyházi víztorony belseje, a nyírtávhő egyes számú alállomásán pedig megismerhetik az érdeklődők, hogyan jut el a hőenergia a felhasználókhoz. Országszerte egyébként több mint 80 létesítmény csatlakozik a programhoz, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
10: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi.
9: Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Ma még kitart a meleg, ráadásul még egy kicsit erősödik is az előző napokhoz képest. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik a hőmérséklet. Várhatóan holnap is ilyen meleg lesz, de akkor már a felhőzet is megnövekszik, és megérkeznek az első záporok is, majd még egész hétvégén is előfordulhat csapadék. Akkor már jóval hűvösebb lesz, napközben a 20 fokot sem érjük el. Az éjszakák azonban közben enyhébbekké válnak, lesz, amikor még 15 foknál sem hűl le jobban a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig

Így 8 óra után pedig a Best reggelben, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, foglalkozunk a mesterséges intelligenciával, ugye az egyik legjobb barátunk lett, de hát tudjuk mi emberek az, hogy a legjobb barátokban is lehet csalódni, éppen ezért vannak olyan dolgok, amiket nem feltétlen kell velük megosztani, nem csak a legjobb barátainkkal, hanem például a mesterséges intelligenciával sem. Van 7 dolog, amit tilos megosztani az AI-jal. Például tegyük fel, hogy megkaptad a leleted egy külföldi klinikáról, amelyet aztán befotózol és elküldöd a mesterséges intelligenciának azzal, hogy kérlek, foglald össze magyarul a lényegét. Ezzel gyakorlatilag magasról teszünk az adatbiztonságra, az adataid és a pontos betegséged azonnal bekerül a rendszerbe. Na mi ez a 7 dolog, amit ne adjunk meg az AI-nak? Jön az első 4. Ide tartozik a lakcímed, a telefonszámod, az útlevélszámod és a személyigazolványod is. Hogyha ezeket megosztod, egy esetleges adatszivágás vagy pedig kiberbűnözői támadás során a csalók könnyen visszaélhetnek a neveddel, hitelt igényelhetnek, vagy pedig, ami mostanában teljesen divatos, ellophatják a digitális identitásod, meg bizony ilyen is van, lesz belőled még egy, meg még egy, meg még egy. A kortörténetedet sehoz meg, a diagnózisaidat, vagy pedig a szedett gyógyszered listája egy olyan szenzitív magánügy, aminek semmi keresnivalója nincsen a nyilvános felhő alapú adatbázisban. És ami nagyon fontos, a munka során a harmadik felek, vagyis a cég ügyfelei adatainak engedély nélküli másolása és mesterséges intelligenciába táplálása súlyos titoktartás és adatvédelmi törvénysértésnek minősül, ugye itt a GDPR-ra gondolunk, amiért a céget hatalmas pénzbírságot, te pedig jogi felelősségre vonás kaphatsz. Úgyhogy így használd a munkád során az érzékeny céges adatokat. Talán egyértelmű, hogy a bankkártya adatokat, bankszámra számokat, PIN kódokat nem szabad kiadni, sokakkal mégis előfordul, hogyha ezek az adatok bekerülnek az adatbázisba, egy esetleges adatszivárgás vagy pedig hacker támadás során kiberbűnözői kezekbe kerülhetnek, hát is innentől kezdve mindenki tudja, hogy mi a folytatás, ráadásul a rendszertesztelő emberi ellenőrök is láthatják ezeket az adatokat. Ez az első 4, van még 3, amit soha ne adjunk meg a mesterséges intelligenciának. Néhány dar után innen folytatjuk.

0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best FM.

0: Jó reggelt, itt a szerda és itt a Best reggel. Van 7 adattípus, amit sosem érdemes megadni a mesterséges intelligenciának. Volt már szó 4-ről, most jön a következő 3. Például folyamatban lévő munkahelyi projektek szövegrészletei vagy pedig adatai. A szolgáltatók ugyanis a megadott adatokat felhasználhatják a modell jövőbeli verzióinak tanítására. Ez pedig azt jelenti, hogy a céget féltvérőzött szellemi tulajdona vagy pedig egyedi algoritmusa később beépülhet a tudásbázisba, és egy konkurens cég releváns kérésére válaszként megjelenhet, megsemmisítve ezzel a piaci előnyötöket. Magánéleti titkok és kompromittáló történetek, hát ide tartoznak a családi drámák, személyes konfliktusok, munkahelyi pletykák, vagy pedig olyan intim részletek, amelyeket senki mással nem osztaná meg. A beszélgetéseid előzményei ugyanis mentésre kerülnek a profilodban, így hogyha a fiókodat feltörik, vagy valaki hozzáfér a megnyitott eszközeidhez, ezek a szenzitív és potenciálisan zsarolásra alkalmas információk azonnal nyilvánosságra kerülnek. És kiadásra váró könyv, vagy pedig tanulmány, ugyanis a mesterséges intelligencia olyan, mint egy szivacs, mindent megtanul ezekből a művekből is, amelyeket később aztán sajátjaként használhat fel a külvilágnak kiadott válaszok formájában. A mesterséges intelligencia barátunk, de tudjuk az emberi barátokról is azt, hogy nem kell velük sem mindig mindent megosztani. Na itt most pontosan ugyanez a helyzet, viszont én megosztom azt önökkel, hogy mi lesz a Csak 10 perc rovatban. 8:30-kor érkezik a héten először dr. Móri Gyula, Szakács Tibivel beszélget arról, hogy a daganatos betegségeknek milyen gyógyítási lehetőségei vannak. Hallgassák meg őket 8:30-kor a Besten.
1: Best FM. Ritmusban a legjobban.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Érzékeny témával jelentkezünk a mai Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm a rádió hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. Dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
2: Szervusztok!
0: Most hagyom a fölösleges kűröket azért is, mert hogy a téma komolysága, és különben szerintem alapossága is megkívánja az, hogy erre koncentráljunk. Daganatos megbetegedések, kemoterápia... Erről lesz szó, úgyhogy akinek az ismeretségi körében érintett van, az kiemelten figyeljen. Az utóbbi időben nekem nagyon-nagyon sok esetben dobja fel az internet azokat a fiatalokat, akik ilyen típusú kezelésekre járnak, és én ezeket mindig megnézem, lehet, hogy különben ezért kapok egyre többet ebből. Azért érdekel ez, mert érdekel a vége. Nem amiatt, mert hogy most konkrétan félek ilyen jellegű dologtól, hanem az, hogy ez egy valós dolog, és egyre fiatalabbak azok, akik érintettek ebbe a dologba. Na most két részre oszlik ez a dolog. Az egyik elutasítja ezeket a féle kezeléseket. Ezeket is meg szoktam nézni, mert érdekelnek az indokok. És itt nem csak egy félelem van, hanem volt szó már arról, hogy elkezdtek emberek konkrétan kampányolni az ilyen típusú kezelések ellen. Van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ha ez a diagnózis feláll, akkor viszont az orvosi javaslat alapján ezt vegyék fel, ezt a típusú kezelést, és erre ösztökélik a betegeket. Engem az érdekelne, hogy van-e valami igazság azon az oldalon, aki azt mondja, hogy van félnivalója ettől a dologtól. Tehát engem a kemoterápiás rész, mondjuk történetesen a protokoll gyógyításban érdekelne.
2: Rendben. Akkor nagyon jól tudod, hogy én ezt a kérdést azért alapvetően szintén egy olyan hozzáállással kezelem, hogy nagyon-nagyon nem mindegy. Én a daganatokkal tisztelettel bánok, ezt mindig is elmondtam.
0: Elmondtad,
2: és,
0: hogy félsz.
2: És elkerülöm az összecsapást, így van, kölcsönös, de és most jön a lényeg, kölcsönös elrettentésre alapozok. Ugye? Tehát folyamatosan keresem azt az utat és azokat a megoldásokat, amivel megelőzöm, és egyszerűen megmutatom neki, hogy bennem nem olyan jó buli növekednie. Jó, és ezeket folyamatosan nézem, és most találtam is olyan dolgot, amit érdemes megosztani, és ami ehhez a kérdéshez kapcsolódik egyben, és aztán ez a kérdés persze, hogy akkor mégis mit csináljunk. Nagyon régen megkaptuk már ezt a kérdést, valljuk be, hogy mi a véleményem a kemoterápiáról. Nem az én véleményem számít, hanem a tudomány véleménye számít. Tehát én azt gondolom, és ezt felelősséggel kimerem jelenteni, nincs olyan orvos, aki azt mondaná, hogy ez a legjobb és a végső megoldás a daganatok elleni küzdelemben. Ez egy állomás. Itt tartunk most. Sokszor szükséges, de közel sem jó terápia. Jó? Tehát ezt így kellene szemlélni. Erről mindig a betegnek kell döntenie. Tehát ha te látsz ilyet, hogy ő most érvel mellette vagy ellene, a döntés a betegé. Van egy jó hasonlatom, Tibi, és akkor talán mindenki a mai viszonyok között ezt meg fogja érteni. Ez pedig a háború. Mi a leglényegesebb? Ha lehet, mindenképpen kerüld el a háborút, ugye? Én ezen vagyok a saját életemben, mert a daganatokkal szemben való küzdelme. Ha nem lehet, akkor vívd meg hagyományos fegyverekkel, és csak akkor vesd be atomfegyvereket, ha ez elkerülhetetlen, mert az visszaüt és nem végződik jól a dolog. Nos, a kemoterápia az egy nukleáris fegyver a daganat elleni háborúban. Így már érthető?
0: Igen.
2: Valamikor szükség van rá, de ez senkinek nem jó. Jó.
0: Megoldja ezt a problémát különben?
2: Na, most itt ez is. Tehát itt is válasszuk már ketté dolgokat. Tehát a kemoterápiának kimondottan jó eredményei vannak ilyen vérképző szervi betegségekben, tehát ilyen leukémiákban, egyebekben, sőt, jó eredményei vannak a limfómákban is, ez ugye a nyirokrendszerből induló daganat. De miért? És ez nagyon lényeges. mert a szer már kis mennyiségben is hol kering a véredben, mert odaadott be, ugye? És ott van a daganatos sejt is, tehát eléri.
0: Egy mondatban, csak azért, aki nem tud erről, hogy egyáltalán ez hogy zajlik. Ez úgy zajlik, hogy a kemoterápia, mint folyamat, hogy...
2: Hát az egy infúziós kezelés tulajdonképpen. És ott persze létezik egy... tablettában, és stb. Mi a lényeg, hogy
0: jelenanyagot juttatnak be a szervezetbe, ami egy kemikália.
2: Egy olyan anyagot juttatnak be a szervezetedbe, amire a daganatsejt érzékeny. De sajnos nem csak a daganatsejt érzékeny rá, hanem az egészséges is. Tehát ez egy nevezzük nevén méreg.
0: Tehát ez pusztít. Amit ér, pusztít.
2: Így van, csak sokkal jobban pusztítja a daganatos sejteket, mint az egészségeseket. De mi a lényeg? Ha a véredben keringenek a daganatos sejtek, mert egy vérben lévő vérsejtekre kiterjedt daganatod van, akkor ott kering mellette a szer. Ugye? Elképesztő jó eredményeket látok. De ahhoz, hogy egy magát jól elhatárolt szerven belül lévő tumorokban elérje egy olyan koncentrációt, ami ott is pusztítani fogja a sejteket, ahhoz már a vérben nagyon magas koncentráció kell, és akkor az meg már nagyon magas egyéb sejtpusztulást is elér. Érted már a egésznek a lényegét?
0: Tehát abszolút.
2: Egyáltalán nem mindegy, hogy mi ellen vetünk be, milyen kemoterápiás...
0: Megoldás, fecskendezzük be oda konkrétan, kezeljük lokálisan.
2: Ez nem így működik.
0: Kár.
2: Ez nem így működik. Tehát van egy csomó dolog, hogy hogyan lehet ezt majd valahogy jobbá tenni, de jelenleg ez nem így működik. Hogy majd
0: nem fejlődött ez az elmúlt 30 évben, 20 évben, nem. Különben sok mindent? Jöttek
2: az újabb kezelés. És újabb szerek, kártékonyságát csökkentették, de nem tudtuk megoldani. Még mindig nem jó ez az egész, csak szükséges rossz. Tehát amíg lehet, előzzük meg a vajt, és hagyományos fegyvereket részesítsük előbe. Ugye ez az étkezésről már beszéltünk a hagyományos fegyverek között, most igazából egy másik fegyvert viszont beszeretnék mutatni. Ez pedig egy olyan történés, amit az ember a hátára nem kíván, ha daganatos. Tudod, mi ez?
0: A mozgás.
2: Így van. Pontosan jól tudod, a mozgás és az edzés, nem is akármilyen mozgás edzés, hanem intenzív edzés. Tehát kezembe került egy tanulmány, és ez a Nature szaklapban jelent meg, ami azért egy elismert szaklap. Nagyjából 200 ezer főről szólt. És ezek ilyen gyorsulásmérőt viseltek. Tehát, hogy milyen gyorsan mozogtak, azt nézted az accelerátor, vagy ilyesmi, speciális készülék. És mondok példát ilyen mozgás gyorsaságokra, tehát sétálhatsz, vagy gyors sétálhatsz, vagy akár kocoghatsz, sprintelhetsz, ugye? Na, ha teszel-veszel a ház körül, kellemes sétát csinálsz kutyával, óvatos, visszafogott, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy könnyű testmozgást, laza testmozgást végzel. Jó? Ezt talán így definiálható. A gyors gyaloglás az már egy moderált, egy kicsit erősebb, de egy moderált mozgásnak lehetne nevezni. A következő szint az, amikor kocogsz vagy futsz, és az meg már élénk mozgás. Jó? Azt nézték ebben a kutatásban, hogy a mozgás és ezen különböző típusú mozgások milyen hatással vannak a daganatos halálozásra, a daganatok kialakulásának valószínűségére vagy kockázatára, és a túlélésre, ha benne vagy a daganatos betegségben. Jó, de néztek még bármelyokból halálozást is, meg szív- és érrendszeri halálozásra való hatást is, de most nekünk nem ez a legfontosabb. A elképesztő eredmény. Ugye, mit mondunk ma? Ha 150 percet től 300 percig ilyen könnyű, az első kategóriába tartozó testmozgást csinálsz, hetente egészséges leszel. Oké, fogadjuk el?
0: Lehet.
2: Ha lehetsz, jó. De mondjuk ez az ajánlás. Így van. De ha 75 és 150 perc között végzel élénk mozgást, akkor az ugyanazt hozza ki. Szóval mondjuk fele elég. Tehát itt egy 2-1-es arányról beszél. Na, ezzel szemben a kutatás egészen más mutat. Nézzük már meg, hogy az intenzív mozgásnak milyen hatásai vannak. Az intenzív mozgásból 1 perc, 4 perc mérsékelt elérhető el. Tehát ugyanaz a hatás, amit az intenzívből 1 perc elér, 4 perc mérsékelt éri el. Ha bármely halálozási okra való hatásról beszélünk, és másfél óra könnyű mozgás kell.
0: Egy óra gyaloglás, 15 perc futás.
2: Másfél óra könnyű séta, 4 perc kocogás, vagy 1 perc intenzív, vagy 4 perc ilyen erősebb séta, vagy 1 perc ilyen kocogás, futás, lépcsőzés, stb.
0: Na, másfél óra séta?
2: Igen, az hát lesz 1 perccel egyelőtt. Nem bizony, mert ezt mondtam, hogy az a 2-1 arány, amit a mai protokollok mondanak, az teljesen butaság. Mm-hmm. Tehát a tudomány bemutatta 1 perc intenzívnek a hatását, hogy elérd, 4 perc mérsékelt kell, és másfél óra könnyű. Oh. Az 90 perc. Jó, de még rosszabb a helyzet, mert ha a szív- és érrendszeri halálozást akarod csökkenteni, akkor 1 perc intenzívnek a hatását csak 8 perc mérsékeltel éred el, és 2 óra sétával. És most figyelj, mert a daganatos halálozásnál még furcsább a helyzet. 1 perc intenzívnek a daganat ellenes hatása elérhető 3,5 perc mondjuk gyors sétával, és 2,5 óra könnyű sétával.
0: Hát nekem ezek nagyon távoli számok. Hát én azt hittem különben, hogy itt sokkal kisebbek ezek a relációk.
2: Nem. Ezek a relációk ilyenek. Tehát ezért mondtam, hogy amit 2,5 óra könnyű sétával elérsz, az 1 perc intenzív mozgással elére. Tehát Tibi, borzalmasan jó dolgok vannak a tudományban. Tehát vannak ezek az úgynevezett Wilpa tanulmányok, utána lehet nézni. 1 perc struktúrált, tehát ilyen szándékos mozgás, mit tudom én, akár lehet googleás, négyütemű fekvőtámasz, stb. De ha nem használsz ilyet, csak annyi, hogy 1 percet mész fölfelé a lépcsőn az irodaházban, vagy bárhoz, ha nem használsz ilyet, tehát mondjuk lépcsőn.
0: Lebuktasd le.
2: Ebből tudom, hogy te jársz a toronyba. Ez ugye 3x3 ilyen percet csinálsz naponta, ez 9 perc intenzív mozgás, ugye? Csak felmentem a lépcsőn. 40%-kal csökken a bármelyokból való halálozás, 40%-kal csökken a daganati halálozás, 50%-kal a szív- és érrendszeri halálozás. Tehát nem edzőterem, hanem nem kell órát ott tölteni, mégis lesz mérhető hatás. Könyörgöm, 40% daganatos halálozás csökkenés, az azt jelenti, hogy 100 daganatos betegből 40 nem veszíti az életét, vagy ha ugye a megelőzést nézzük, akkor nem lesz daganatos. Ez felfoghatatlan szám, Tibi. Tehát 3 perc a legjobb, de ha már 1 percet is mozogsz, és abból 3-at, akkor is már 30% daganatos csökkenést mérnek. Érted már?
0: És ez könnyű megcsinálni, elindulni nehéz. Barzalmasan nehéz. Igen.
2: Igen, de utána, de ezt kell megcsinálni. És akkor még egy záró gondolat. Egy kanadai kutató most egy új fogalmat hozott az orvoslásban, ezt úgy hívják, hogy mozgás-onkológia. Az a lényeg, hogy vastagbéltumort, emlőtumort, prostatatumort és sugár- és kemoterápiát kapó betegeknél tette hozzá a mozgásterápiát. Én hozzáteszem, az étkezést is jó lenne. És olyan látványos állapot, túlélés, kiújulás ellenes és tumorpusztulási eredményeket ért el, hogy az fergeteges. Tehát ki kell jelenteni, hogy a hagyományos fegyverek hatékonyak, étkezés, mozgás a daganat ellen, önállóan is, ha valaki szeretné, akkor kombinálhatja ezt a kemoterápiájával. Sokkal jobb eredménye lesz, és itt a sokkal jobb eredménye az életet.
0: És itt most lényeges tisztázni, nem azt mondtuk ezzel az egész dologgal, hogy ezt hagyják, hanem azt mondtuk, hogy egészítsék ki, segítsék a szervezetüknek a minél gyorsabb gyógyulását, mert ezzel tudják segíteni. De amit az orvos mond, azt vegyék komolyan.
2: Mindenképpen az orvos mondja el a dolgokat, de a beteg hozza meg a döntést.
0: Köszönjük szépen, holnap jelentkezünk. Szép napot, doktor úr, szia!
2: Szervusztok!

0: Egyetemi évek, sok egyetemista sok mindent tudna erről mesélni. Azt gondolom, hogy mozgalmas időszak az ember életében, és hát vannak újak, akik ezelőtt állnak, és jó, hogyha tudják, és tudjátok, hogy felvételi nyílt nap lesz majd november 11-én szerdán 10 órától a Nyíregyházi Egyetemen. A továbbtanulás előtt álló diákok ezen a napon egy helyen ismerhetik meg az intézmény teljes képzési kínálatát, lehet tájékozódni a felvételivel kapcsolatos tudnivalókról, és személyesen is lehet az oktatókkal beszélgetni, és a szakok mellett az egyetemi mindennapokról is lesznek majd infók, többek között a felvételi eljárásról, az ösztöndíjakról, a kollégiumi elhelyezésről, a nemzetközi mobilitási lehetőségekről, a hallgatói szolgáltatásokról és az egyetemi közösségi életről, ami igencsak pezsgő szokott lenni. Szóval november 11-én szerdán 10 órától várna titeket majd a nyílt napon a Nyíregyházi Egyetemen, és pár perc múlva pedig megint csak jönnek a frissek, hiszen rövidesen már 9 óra, ez a Best FM.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk.
3: Leszek a dal, ami feláz téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá.
1: A legújabba.

0: nem kopik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka. Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fehérbot nemzetközi napja a Nyíregyházi Egyetemen. Bővülhet a ruhagyújtő konténerek hálózata. Emlékfutást rendeznek Sényőn. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Szemléletformáló programot rendeznek október 13-án kedden a Nyíregyházi Egyetemen a Fehérbot nemzetközi napjához kapcsolódva. Az Egyetem Parkba várják az érdeklődőket, a résztvevők megtapasztalhatják, milyen kihívásokkal találkoznak a látássérült emberek a mindennapokban. Kipróbálhatják, milyen szemtakaróban, fehérbottal közlekedni, valamint különböző szembetegségeket és látásállapotokat szimuláló szemüvegeket is használhatnak. Bemutatják számukra emellett a látássérült emberek tanulását segítő okos eszközöket, emellett a Braille írással és olvasással is megismerkedhetnek az érdeklődők, részletek az enye.hu oldalon. Nyíregyházán is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 30 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
5: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
4: A nyíregyházi gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. November 28-án rendezik meg a Tiszta Szívvel Toldi Andris emlékfutást a Sényői sportpályán. A futás mellett gyalogos és kerékpáros teljesítési lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A futók 2,8, 6,2 vagy 11 kilométeres távon indulhatnak. A gyaloglókra 2,8 kilométeres, a kerékpárosokra pedig 11 kilométeres táv vár. Részletek az esemény honlapján. Ma még kitart a meleg, ráadásul még egy kicsit erősödik is az előző napokhoz képest. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik a hőmérséklet. Várhatóan holnap is ilyen meleg lesz, de akkor már a felhőzet is megnövekszik, és megérkeznek az első záporok is, majd még egész hétvégén is előfordulhat csapadék. Akkor már jóval hűvösebb lesz, napközben a 20 fokot sem érjük el. Az éjszakák azonban közben enyhébbekké válnak, lesz, amikor még 15 foknál sem hűl le jobban a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig

Jó reggelt, hoztam néhány programot, például szombatra Múzeumfalu gyermek téma, hogyan hordták, ringatták, táplálták a kicsiket egykor, milyen praktikák segítették az édesanyákat, és mi az, ami ezekből ma is ismerős lehet számunkra. A Hordoz Ringas Ölej gyermekgondozás régen és ma program pontosan erről szól. Október 10-e, Sóstúj Múzeumfalu, 9 reggel 9 és délután 5 óra között. A tudomány az pedig tudomány. Miért maradt talpon például a pörgőkerék, mitől szól egy hangszer, mire képes a levegő, és valóban mindig egyenes úton halad a fény? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre nem csak hogy válaszokat, hanem látványos kísérleteket is kínál a Nyíregyházi Egyetem új tudomány népszerűsítő program sorozata, ez a Fókuszban a tudomány. A legközelebbi ilyen alkalom az majd október 15-én jövő csütörtökön lesz, délután 2 és 3 óra között. Hogyan mozog és miért? Ez a témakör dr. Beszeda Imre előadását nézhetik majd meg.

0: Itt a szerda, október 7-e, és itt a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Egy jó kövér fél óra múlva pedig a Kossuth téren ma már indul a közösségi élmény. A Magyar Népi Játék napja érkezik. Az üzenet pedig az, hogy játék élmény érték, pedagógia. A rendezvény pedig arra ösztönzi a résztvevőket, hogy személyes élményeken keresztül fedezzék fel a hagyományos játékok közösségformáló erejét. A Magyar Játék napja nem sokára indul, ugye 10 órától ma a Kossuth téren. Este pedig, nincs mese, készíthetjük már elő a következő évi strandformát, mert hogy érkezik a Fitzer a keretein belül Czanik Balázs a Continental Arénában, kaponyítás 17:30, aztán bemelegítés, és utána pedig egy órán keresztül jön az edzés. Capoeira aerobik formájában, utána még dedikálásra is lesz lehetőség.
1: Mindenből a legjobbat adjuk!

0: Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9

hogy az évszak ugye az október is eléggé színes, a hozzátársuló programok is legalább ennyire színesek. Krúdi nap érkezik nem sokára Nyíregyházára, október 17-én, ugye Krúdi Gyura 1878. október 21-én született Nyíregyházán, és a Szent István utcai szülőházának falán ma is táblaírozi emlékét. Nyíregyházán 2011 óta minden évben a Krúdi nap keretein belül idézzük fel a Színbád írójának életét és munkásságát. Krúdi nap október 16-a 17-e. És jön a jubileumi hangverseny is, ugyanis a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar fennállásának 75. évfordulóját ünneplik, és ezen jeles dátum alkalmából majd október 17-én 19 órától kezdődik a nyíregyházi Kodály hangversenyteremben a jubileumi hangverseny, és a koncerten pedig Somogyító Dániel, Daru Andrea és Szabó Soma vezényelnek, és közreműködnek Szalai Ágnes, Olán Vilmos, Fülöp Máté, Szőke Zoltán és Zsupos Gábor. A 75 éves jubileumi hangversenyre pedig a belépés díjtalan, várja önöket a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek a járművezetők városunk útjain. Torlódásra számítsanak a ki- és bevezető utakon, valamint az iskolák, óvodák közelében. Közvilágítási oszlopok hibaelhárítási munkálatait végzik a kórház Városmajor utca csomópontjánál, körültekintőek legyenek. Szennyvízhálózat korszerűsítési munkák zajlanak az északi körúton, az érintett részen a belső forgalmi sávot lezárták. Óvatosan vezessenek, különösen az oktatási intézmények és gyalogátkelő helyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Itt a szerda, október 7-e, és bizonyára tele van a nap teendőkkel. Viszont fontos, hogy ma sem kell tökéletesnek lennünk. Elég, hogyha úgy teszünk, mintha tudnánk, hogy mit csinálunk. A profik is ezt csinálják, csak drágább ruhában. Szóval elindult a szerda, mindjárt jönnek a frissek, az információk Nyíregyházáról 10-kor, aztán pedig Szendi Hajni gondoskodik arról, hogy sícsúcs elszaradjon a mai munkaidő, remélhetőleg sikeresen. Szóval szép napot, én Simon Norbert vagyok, folyt kell holnap reggel 6-tól.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
2: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Helyszíni bejárás az árvízvédelmi védműveknél. Megkezdődött az őszi róka vakcinázás, folytatódik az értékes esték. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Helyszíni gátbejáráson vettek részt a Tiszánál Bede Péter József kormány megbízott és Papp Tamás Gyula kabinetvezető az idei árvízvédelmi felülvizsgálat keretében. A szakemberekkel közösen ellenőrizték a folyó balparti szakaszát és a védművek állapotát, többek között a Tiszalőki Védelmi Központot és vízerőművet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatójában azt írja, a víz problémák rendezése a folyamatos szakmai egyeztetés kiemelten fontos. Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A vakcinatartalmú csalétkeket kis repülőgépekről szórják ki. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Beregben több veszettséges esetet is igazoltak. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása révén következett be, mondta Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
5: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dupla sűrűségű vakcina szórást rendeltünk el, amennyiben az itt élő róka és aranysakár populációt felveszik ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket, akkor nagy eséllyel védettek lesznek, és megakadályozzák az ország belső felé történő továbbterjedést. A Nébih ellenőrzi a vakcinázás eredményességét, és az adatok azt mutatják, hogy az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket, és immunizálódik a betegség ellen.
4: Folytatódik az Értékes Esték programsorozat. A Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság nemzeti értékeket bemutató eseménysorozatának következő alkalmát október 14-én tartják. Ezúttal Pál Gyula munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők egy vetített képes beszélgetés keretében. Szepesi Béla grafikus művész, valamint Pál Gyula gyermekei Pál Ágnes és Pál Attila mutatják be a festőművész életét, munkásságát. Az eseménynek ezúttal a Pál Gyula terem ad otthont. A megjelenteket Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója is köszönti majd, írja a város honlapja. A program ingyenes. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de így is még mindig szinte nyárias melegben lesz részünk. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Éjszaka most is csak 9 fokig hűl a levegő, holnap pedig napközben ugyanilyen melegre számíthatunk. Közben azonban már közeleg egy változást hozó hidegfront, ami egy kevés csapadékot is szállít térségünkbe, nyomában pedig érezhető lehűlés jön. Pénteken legfeljebb 18 fokra számíthatunk, sőt vasárnap csak 16 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva, újra 2026. Október 7-e van, szerda, ma az Amáliákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, hogy mit jelent a név, nem sokára elmondom. Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt délután 2-ig itt a Best FM-en.

Október 7-e van, és ma az Amáliák ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. A név germán eredetű, az Amal törzsből származik, melynek az a jelentése, hogy tehetőség, munka, erő. Az Amália név tehát egy erős, tevékeny, nemes nőt jelképez. Magyarországon a 18-19. Században terjedt el, főként a német kultúra hatására. Híres viselője Szent Amália, aki a 9. században élt, ő egy flamand hercegnő volt, és szentként tisztelik a katolikus egyházban. De ide sorolhatjuk Amália Rodriguez portugál énekesnőt is, aki a fado királynőjeként vált híressé, és itt van Emily Emmy Noether, német matematikus is, aki forradalmasította a modern fizika és algebra világát. Isten éltesse az Amáliákat, akikre a kreativitás, a mély érzelmek és a segítőkészség a jellemző. Holnap jönnek majd a kompányok. Blame come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come see.

0: amikor hozzánk került a Bodza, a kutyánk, ugye kis picike volt, ugye szeptemberben született, utána pár hetes korában, nem tudom, amikor lehet, akkor hoztuk el, jött az első szilveszterünk, a kutya a férjemmel együtt úgy aludt, mint a gép, aztán a következő szilveszternél jött a para, majd hát ez olyan szinten fölfokozódott, hogy a szárítógéptől kezdve már mindenhol járt a kutya, lelilult nyelvvel, állatorvosok adtak nyugtatót, nem jött be, majd lett ebből egy szerzett epilepszia, tehát a zajok meg tudják piszkálni rendesen a kutyát, legyen szó szilveszterről, viharról, vagy akár nem tudom, leeső sütőről, vagy ilyen tálcáról, tehát valamiről, ami nagy zajcsap. Mit lehet ez ellen tenni, vagy tényleg be van-e kódolva bizonyos kutyákba, hogy ugatják a vihart, vagy félnek tőle, ez lesz a témánk most Maglóczky Tibor kutya kiképzővel. Szia Tibi!
1: Szia Hanni! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Kódolva van?
1: Igen, tehát a genetika azért meghatározza, hogy milyen terheléseket, milyen zajterheléseket tudnak elviselni a kutyák, és azon belül ugye az egyes egyedek. Amit elmondtál te is, hogy sajnos nem mehetünk biztosra, mert van olyan, hogy hazavisszük a kis kutyát, vagy befogadunk egy kutyát, és jön a szilveszter, vagy az augusztus 20-i tüzi játék, vagy a szomszédban buli van, és éppen durogtatnak, és a kutya, mintha süket lenne, nem is reagál, tök jól érzi magát, viszont néhány hónap, vagy akár több év után ez megváltozhat. Nagy valószínűséggel egyébként azért, mert mondjuk ilyen esetben az első szilveszter nem volt olyan túlerős inger az adott kutyának, de már kapott ebből egy dózist. De azt úgy elraktározta, és nem reagált negatívan. A következő évre mondjuk megint találkozik ezzel, és akkor ugye a kis idegrendszere az jelez, hogy hopp, ezt már én egyszer átéltem, és ha esetleg most a jelenlegi dúrogtatásnál vannak olyan eltérések, hogy tovább tart, vagy hangosabb, vagy sűrűbben jönnek ezek az erős ingerek, akkor eljuthat oda a kutya, hogy egyszerűen átlépi ez az erős inger a kutyának a terhelhetőségi szintjét. És akkor bizony bekapcsol, hogy hopp, akkor ez már most nekem kellemetlen, és ebből a szituációból menekülni Igen. kell. Na és akkor ilyenkor jön az, hogy mit tudunk tenni. Én mindig azt mondom, a legfőbb tennivalónk a biztonság. Tehát, hogy biztonságot tudjunk teremteni a kutyának, ne tudjon elszökni véletlenül se, időről időre be tud következni olyan kutyáknál is, akik évekig stabilitást mutatnak ebből a szempontból. Tehát ugye nem véletlen, hogy állatmenhelyek, önkéntesek felszokták hívni a figyelmet, hogyha ilyen események következnek, illetve várhatóak, akkor mindenki nagyon figyeljen a kutyájára, biztonságos helyre vigye, mondjuk egy szilveszterkor ilyen délután 5-6 óra után már nem nagyon érdemes sétálni a kutyával, Persze. főleg kóráz nélkül, Jaj. Mert ugye bármikor jöhet egy kóborpetárda, amit véletlenül vagy szándékosan odadobnak, tehát ilyen esetek is előfordulnak, és megijed a kutya, és ha nincs rajta kóráz, akkor világgá tud szaladni. Ugye nagyon sok kutyát én is úgy szoktam kivinni, hogy ilyenkor azt mondom, hogy körülbelül 5-6 óra között megy az utolsó séta. Vannak olyan kutyák, amik abszolút toleránsak, nem reagálnak ezekre a hangos ingerekre, és ha több kutyát viszek egyszerre, akkor van olyan kutya, ami nagyon stabil, aztán van, amelyiken látszik, hogy hopp, ő már érzékeny, Aha. de a stabil kutyával azért még szépen elközlekedik, viszont van olyan, amelyik annyira érzékeny, hogy nem csak megáll, és nem akar tovább menni, hanem egyszerűen visszafordul, és próbál szabadulni.
0: Igen, a még is fut, mint az őrült, ugye, el a
1: Igen, és ilyenkor ugye nagyon fontos egyébként a jó felszerelés,
0: Igen.
1: mert ugye tapasztalat, hogy sokszor a gazdik lazán kezelik ezt a dolgot. Van a kutyán egy hám viszonylag lazára állítva, meg egy nyakőr viszonylag lazára állítva, mert hogy úgy sem húzza ki a fejét, meg úgy is tudnak ráhatni. De éles helyzetben, amikor bekövetkezik az, hogy a kutya menekülni próbál, akkor mindent meg fog tenni a kutya, hogy meneküljön ebből a szituációból, és a rossz felszerelés miatt ilyenkor el tudnak szabadulni a kutyák.
0: Kibújj belőle, esetekben, úgy gondolod?
1: Igen, nagyon fontos. Igen, vagy a gazdi meg akarja állítani a kutyát, hogy ne szaladj el, és meghúzza.
0: Aha.
1: És van olyan, hogy az ember húzza le a kutya Jaj. Nyakáról a nyakörvet, vagy a kutyáról az egész hámot. Tehát láttam már ilyeneket. Ezért a felszerelés nagyon fontos. Ugye a hanghatásokhoz, hogyha visszakanyarodunk. Ugye említetted azt, hogy tűzijáték, petárda, akár lövés,
0: ja, igen,
1: mennydörgés, hangrobbanás.
0: Ja, Istenem, az
1: most
0: is szörnyű.
1: Most itt felsoroltam.
0: Igen, még a tojás is megérde.
1: És vannak olyan kutyák, amik ezek közül csak egyre érzékenyek.
0: Komolyan?
1: Vagy háromra, vagy mindegyikre.
0: Nálunk mindegyikre.
1: Mert hogy más a frekvencia. Tehát ez is fontos egyébként. Ezt is jó, ha tudjuk, tisztában vagyunk vele.
0: Hát igen, mert belegondolsz, a hangrobbanás, meg egy petárd, az tényleg teljesen más.
1: Teljesen más.
0: Csak hangos.
1: Ugye? Váratlan,
0: igen,
1: mind a kettő, de más a frekvencia. Hangrobbanás, általában egy vagy kettő van egymás után,
0: igen,
1: és megszűnik, de mondjuk petárdából lehet több is.
0: Igen.
1: Egy tűzijáték, az is ugye, vannak ezek a sorozatlövők, nem ismerem, de nem szoktam ilyeneket használni, de hallom.
0: Hogy hogyan lehet esetleg ezekhez a zajokhoz hozzászoktatni a kutyát, hogy van erre valami jó módszer, ezzel folytatjuk legközelebb.

Október 7-e van, ma az Amáliákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ma van a Nemzetközi Békés Kommunikáció napja. Ez a nap azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen fontos az erőszakmentes, empatikus párbeszéd az egyének és a közösségek szintjén is, illetve ma van a Nemzetközi Pamut Nap. Ez a nap a pamut szerepét, jelentőségét mutatja be a mezőgazdaságban, a textiliparban és a globális kereskedelemben. Na de hogy milyen események történtek anno a nagyvilágban október 7-én, ezzel sem maradok adós. Jön a kalendárium, az első dátumunk 1571, amikor is lezajlott a lepantói tengeri csata, amelyben a keresztény szövetség, a Szent Liga legyőzte az Oszmán Birodalom flottáját. Ez nagyon fontos fordulópont volt a tengeri hatalmak közötti erőviszonyokban, mivel megállította az oszmán tengeri terjeszkedést a földközi tengeren. Ezen a napon történt meg az első Stamp Act kongresszus. 1765-ben New Yorkban 9 brit gyarmati képviselő találkozott, hogy tiltakozzon a brit koronának a gyarmatokra kivetett adó ötletei, köztük a bélyeg adó ellen. Ez már korán jelezte azt, hogy az amerikai gyarmatok hát nem igazán sokáig szeretnének a brittek alá tartozni. 1913-ban a Ford Motor Company Highland Park üzemében először alkalmazták azt a technológiát, amellyel lehetővé vált az autók gyorsabb, olcsóbb gyártása, és ez tulajdonképpen megváltoztatta az ipari termelés arányait. 1949-ben ezen a napon életbe lépett az a törvény, amely megalapította az NDK-t, azaz a Német Demokratikus Köztársaságot. Hallgatóink közül biztosan sokan emlékeznek erre, hogy ez a szovjet övezetben jött létre, és hát ezzel Németország ketté osztottsága hát el is indult, és a hidegháborús korszak nem volt egyszerű ebben az időszakban. Folytassuk 1944-gyel, amikor is az elnyomás és szörnyűségek közepette több száz fogoly szervezett lázadást az auschwitzi haláltáborban. Ritka példa volt ez a koncentrációs táborokban élő szervezet ellenállása, nem volt mindennapi. Az emberi méltóság kiállásának jelképe maradt ez. 2001-ben ezen a napon indult el az afganisztáni háború, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia légicsapásokat indított el az Al-Qaida és a tálibok ellen Afganisztánban, miután a tálib hatóságok nem adták ki Osama bin Ladent. Ez a művelet a hosszú időn keresztül meghatározta a globális geopolitikai viszonyokat, ugye reflektáltak 2001. szeptember 11-re. Ezen a napon indult el a Fox News, 1996-ban ezen a napon sugározta először adását a 24 órás hírcsatorna. Az új médium nagy hatással lett az amerikai közélet és politikai kommunikációra, különösen a konzervatív nézőközönség körében vált a Fox News népszerűvé. Ez volt már a kalendárium.

0: Egyelőre nem akarja eljátszani a zord esős évszak szerepét, inkább hát elbújik a nyári jelmezbe, szóval folytatódik a vénasszonyok nyara. Holnap nagyrészt napos, enyhén felhős időre készülhetünk idehaza, a délutáni hőmérséklet pedig kellemes, meglepő módon 22-27 fok között alakul, szóval délután lehet akár még ilyen rövidújú póló, rövidnadrág is a öltözékünk holnap. Holnap hajnalban azért ne induljunk el rövidnadrágban, 4-14 fokig hűl a levegő hőmérséklete, tehát a reggel és a délután között akár két évszaknyi különbséget is érezhetünk hőmérsékleti szempontból. A déli szél időnként alaposan belekapaszkodik majd holnap a hajunkba és a fák lombjába, frissen gerebjézett faleveleket is újra szétterítheti a kertben. Napközben esernyőre nem lesz szükség, de este felé északnyugat felől gyülekezhetnek felhők, és helyenként egy kisebb eső is beköszönhet. Nos, egy kis érdekesség, október 8-án a naptár szerint még javában ősz van, a hőmérő viszont akár egy nyári napot is megidézhet. Ha 27 fok holnap összejön, a kabát egy időre visszakerülhet a fogasra.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Egyre többen kérik a fűtés beindítását. Jön az erőművek éjszakája, nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Zsíros András vagyok a hírekkel.

0: Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Egyre hidegebbek az éjszakák, Nyíregyházán is egyre többen kérik a távfűtés beindítását. Ezt a lakóközösségek képviselői kérelmezhetik írásban. A Nyírtávhő Kft. Tájékoztatása szerint a több mint 16 ezer lakossági fogyasztóból több mint 4700 lakásnál kérték a fűtés beindítását. A Nyírtávhő a nyári időszakban elvégezte a szükséges karbantartásokat, így felkészülten várja a fűtési szezont. Nyíregyházán is várják programok az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Október 16-án a hulladékkezelő központban lehet végigkövetni a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésébe lehet betekinteni, de felfedezhető lesz a nyíregyházi víztorony belseje, a nyírtávhő egyes számú alállomásán pedig megismerhetik az érdeklődők, hogyan jut el a hőenergia a felhasználókhoz. Országszerte egyébként több mint 80 létesítmény csatlakozik a programhoz, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
1: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi.
0: Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de így is még mindig szinte nyárias melegben lesz részünk, Nyíregyházán 27 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Éjszaka most is csak 9 fokig hűl a levegő, holnap pedig napközben ugyanilyen melegre számíthatunk. Közben azonban már közeleg egy változást hozó hidegfront, ami egy kevés csapadékot is szállít térségünkbe, nyomában pedig érezhető lehűlés jön. Pénteken legfeljebb 18 fokra számíthatunk, sőt vasárnap csak 16 fok lesz a maximum.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes, szép szerdát kívánok, Isten éltesse a szülinaposokat és az Amáliákat. Hamarosan olyan párkapcsolatokról lesz majd szó, ahol a pasi fiatalabb, mint a nő.

Hány, de hány alkalommal láttuk, hallottuk, olvastuk, hogy bizonyos korban a férfiak hát ilyen kapuzárási pánik gyanánt vagy sportkocsit vesznek, vagy motorozni kezdenek, vagy lecserélik az asszonyt egy fiatalabbra, ami azért hát sok kérdést is felvet. Ebbe most nem menjünk bele. Minden esetre most úgy néz ki, hogy ledobták a bombát a pszichológusok, mert hogy azt mondják, sokkal boldogabbak azok a nők, akik fiatalabb férfival élnek együtt. A legtöbb nő olyan férfihoz megy feleségül, aki 1-3 évvel idősebb nála. Abban a hitben, hogy ez a legideálisabb felállás, ugye mindig erről hallottunk régen. Egy párkapcsolati szakértő szerint azonban sokkal boldogabbak és elégedettebbek azok a nők, akik jóval fiatalabb párral élnek. Dr. Justin G. Leimer 200 heteroszexuális kapcsolatban élő nőt vizsgált meg. A felmérésből kiderült, hogy a nők a legboldogabbak és a leginkább elkötelezettek azok közül, akiknek a párja nagyjából 10 évvel fiatalabb náluk. A kutató szerint ezekben a kapcsolatokban a nők dominánsabbnak érzik magukat, ami nagyobb teret enged az egyenlőségnek. Na nézzük, mi áll ennek a jelenségnek a hátterében, ezt most a Rúzs szedte össze. A fiatalabb férfiak friss, optimista szemlélettel tekintenek a világra. Ez a fajta lelkesedés és életöröm ragadós és olyan új energiát hoz egy kapcsolatba, ami miatt a nő is sokkal élénkebbnek érzi magát. Nagyobb rugalmasság és kalandvágy. Egy fiatalabb partner sokszor sokkal rugalmasabb, nyitottabb az újra. A spontán hétvégi kiruccanások, a meglepetésszerű programok, a közös kalandok kimozdítják a párokat ilyenkor a komfortzónából. A társadalmi normák felrugása és a merész választás, miszerint mondjuk egy 10-essel fiatalabb a pasink, sokaknál ugye csodálatot vált ki, vagy van olyan, aki ezért úgy rá néz erre a dologra, hogy hoppa, hát ez így tényleg jól működik, vagy sem. Minden esetre egy nő, ha egy fiatalabb pasival van, akkor a rácsodálkozók szemében sokkal nagyobb önbizalommal is rendelkezik. Mivel a fiatalabb férfiak általában energikusabbak, aktívabbak, ez a lendület ráragad a nőre is, legyen szó egy közös reggeli futásról, túrázásról, vagy akár konditeremről. Egy fiatalabb férfi oldalán egy nő megélheti a tapasztalt bölcs tanácsadó szerepét is, az élettapasztalat átadása különleges megbecsülést ad a nőnek. A fiatalabb férfiaknak sokszor még kevesebb a felelősségük és a kötelezettségük a karrierjükben vagy a család életükben, tehát több időt, energiát tudnak a párkapcsolatra szánni. És azt is megjegyzi a pszichológus, hogy a legfelszabadítóbb dolog az elmondottak alapján, hogy egy ilyen kapcsolatban, amikor a férfi és a nő között a nő javára ugye 10 év a különbség, a társadalmi elvárások aluli mentesülés is szóba kerül, a hagyományos felállás megfordul, a nő kezébe kerül az irányítás. Na hát ezt mondta tehát most a pszichológus, Dr. Justin G. Leimer, aki tehát 200 heteroszexuális kapcsolatban élő nőt vizsgált meg, és erre az eredményre jutott.

Szendi Hajni vagyok, és a folytatásban egy világhírű művészt fogok bemutatni. Jojo Máról van szó, aki 1955-ben, október 7-én született egyébként Párizsban, kínai szülők gyermekeként. A család hamar New Yorkba költözött, ahol ő folytatta zenei tanulmányait, és fiatal tehetségként 4-5 évesen kész volt zongoristaként és csellistaként is fejlődni, döbbenet nem? 4-5 évesen. Iskoláit nem máshol, mint a Juilliard Schoolban folytatta, klasszikus cselló tanulmányokkal, később aztán a Howard Egyetemen szerzett diplomát humán tudományokból. Gyerekként nagyon-nagyon tehetségesnek számított, korán fellépett koncerteken, és már fiatalon elkezdte tulajdonképpen a cselló repertoáriát rögzíteni is. Karrierjét nem korlátozta csupán a klasszikus zenére, ugyanis népzenei elemekkel is dolgozik, több művészeti stílussal keresztezte a klasszikust, például amerikai bluesgrass, latin tánczenék, tangók, hagyományos kínai dallamok. Alapítója lett a Silk Road Projectnek és az ehhez tartozó Silk Road Ensemblenek, amely a keleti és a nyugati zenei kultúrát összekapcsolja. Többször is újra vette Bach híres csellóját, cselló szvittjét egyébként fiatalon, aztán később idősebb korában is rögzítette, és hát mindegyik verzió más és más megközelítésben került a nagy közönség elé. Számos díjat és kitüntetést kapott karrierje során, Grammy-díjakat is többek között. Emellett aktív kulturális nagykövetként is tevékenykedik. A művészet szerepét hangsúlyozza a társadalomban, közösségi projektekben vesz részt, és gyakran tart koncerteket is, amelyek nem csak zenei élményt jelentenek, hanem mindig közösségépítő események is. Hangzásban, előadásmódban nagyon-nagyon különleges az, amit ő produkál. Egyszer azt mondta, a zene összeköt minket egymással, az eszmékkel és egy békésebb jövővel.

Milyen érdekes, hogy álmunkban néha olyan dolgokra vagyunk képesek, amelyekre ébren még csak gondolni sem mernénk. Egyszer csak a levegőbe emelkedünk, könnyedén repülünk a háztetők fölött, máskor egy idegen országban találjuk magunkat, ahol folyékonyan beszélünk egy olyan nyelven, amelyet egyáltalán nem értünk, és nem tudunk amúgy a valóságban. És hát egyetlen egy mondatot sem tudnánk ugye kinyögni, ha felébresztenek minket, de álmunkban mit tudom én, szépen beszélünk japánul. És persze az is előfordul, hogy álmunkban mi vagyunk a világ legbátrabb emberei, kiállunk a főnökünk elé, megszólítjuk a titokzatos idegen, gondolkodás nélkül belevágunk valamibe, amitől nappal még a gyomrunk is görcsbe rándulna. De vajon mit üzennek nekünk ezek az álmok? Ma az álomfejtőben ezután járunk. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy az álom valóban az önbizalmunk egyfajta próba területe lehet. Alvás közben olyan helyzetekbe kerülünk, olyan helyzeteket élünk át, amelyekben nincs valódi tét, nem kell tartanunk mások véleményétől, és nem kell azonnal szembenéznünk a következményekkel. Ha például arról álmodunk, hogy bátran beszédet mondunk egy hatalmas közönség előtt, ez összefügghet azzal, hogy a való életben is szeretnénk magabiztosabban megmutatni magunkat. De az is lehet, hogy egyszerűen egy olyan élmény dolgozunk fel így, amelyben nemrég kiszolgáltatottnak vagy bizonytalannak éreztük magunkat. Az idegen nyelven beszélés álma is különösen izgalmas. Jelképezheti azt a vágyunkat, hogy könnyebben teremtsünk kapcsolatot másokkal, vagy hogy végre megértessük magunkat egy olyan helyzetben, ahol eddig nem találtuk a megfelelő szavakat. A repülés pedig gyakran a szabadság, a felszabadultság, a korlátoktól való megszabadulás érzésével kapcsolódik össze, minthogyha az agyunk azt mondaná, és csak nem is olyan lehetetlen elrugaszkodni a földről. Persze fontos tudni, hogy az álmoknak nincs mindenkire érvényes szótárszerű jelentésük. Nem biztos, hogy aki álmában bátran viselkedik, az titokban önbizalom hiánnyal küzd. És az sem törvényszerű, hogy a repülés valamilyen különleges képesség kibontakozását jelzi. Az álom értelmezésében sokat számít az érzés, amelyet közben átélünk, és az is, hogy milyen élethelyzetben vagyunk éppen.

Moziba megyünk októberben, október 8-án, hét film debütál a hazai filmszínházakban. Hát jön a Cinege titka című francia-belga animációs film, nyilván a gyerekeknek. Caroline-ról szól a sztori, aki régész és vidéken vesz részt egy ásatáson, éppen azon a környéken, ahol felnőtt. Lánya Lucy szabadság alatt néhány napra csatlakozik hozzá. Két énekesmadár segítségével Lucy rejtett családi titkok nyomára bukkan ebben a rajzfilmben. Debütál a Másik Mami című amerikai horrorfilm is, James Wan producertől, a modern horror egyik legnagyobb hatású alkotójától jön ez az új film. Hát tulajdonképpen egy Rob Savage-ről érkező lényről szól ez a sztori, aki egy lány nyomába ered, röviden így fogalmazható meg a Másik Mami című film története. Blue Lock csak egy maradhat, ezzel a címmel egy japán sportfilm is debütál a hazai filmszínházakban. A Japán Labdarúgó Szövetség felbérli a rejtélyes Gipani Ego edzőt, hogy sikerhez segítse a japán foci válogatottat, de hát ez a történet egyáltalán nem lesz egyszerű. Egy magyar akciófilm is mozikba kerül, az Extázis, és hát a film alkotói Kovács Ákos és Ipacs Gergely, nem az énekes Kovács Ákos, hanem Kovács Ákos. A film tulajdonképpen Berta Csongorról szól, művész nevén Bongor, már hosszú évek óta a magyarországi rap széna megkerülhetetlen alakja. És mint azt tavalyi nagy sikerű koncertalbumán nyilvánosságra hozta, alkoholista. Próbál felülkerekedni a függőségén, ezért terápiájára jár, ülések során pedig rájön, hogy amióta az eszét tudja, követi egy árnyék, ami az alkoholizmusból és a traumáiból táplálkozik. Erről szól az Extázis. Mozikba jön a Legyek című mexikói-spanyol vígjáték is. Olgáról szól ez a fekete-fehér alkotás, aki szigorúan szabályozott életet él egy hatalmas lakótömbben, barátok párkapcsolat nélkül. Amikor anyagi okokból kénytelen kiadni egy szobát, beköltözik egy férfi, aki titokban bejuttatja a lakásba a 9 éves fiát is. Önmagát is meglepve, Olga elkezd kötődni a gyerekhez. Debütál a Mommy Blue, egy magyar játékfilm, és Mayer Bernadett rendezésében, Fűr Anikóval,

Érkezik még egy film, egy romantikus vígjáték, az a címe, hogy a Fest ki van. Egy igaz történet ihlette vígjáték ez, amelyben egy túlélő apa élete legrosszabb szülői döntését hozza meg, amikor titokban bejuttatja 13 éves fiát a világ legnagyobb hip-hop fesztiváljára, a Miami Rolling Loudra. A tömegben a szigorú biztonságiak és a különc fesztivál önkéntesek között, aztán hamarosan elszabadul a kaotikus kaland. Erről szól a film, melynek főszereplője Owen Wilson. Jó szórakozást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda.

0: akár holnapra.
1: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszórva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fehérbot nemzetközi napja a Nyíregyházi Egyetemen. Bővülhet a ruhagyújtó konténerek hálózata. Emlékfutást rendeznek Sényőn. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Szemléletformáló programot rendeznek október 13-án kedden a Nyíregyházi Egyetemen a Fehérbot nemzetközi napjához kapcsolódva. Az Egyetem Parkba várják az érdeklődőket, a résztvevők megtapasztalhatják, milyen kihívásokkal találkoznak a látássérült emberek a mindennapokban. Kipróbálhatják, milyen szemtakaróban, fehérbottal közlekedni, valamint különböző szembetegségeket és látásállapotokat szimuláló szemüvegeket is használhatnak. Bemutatják számukra emellett a látássérült emberek tanulását segítő okos eszközöket, emellett a Braille írással és olvasással is megismerkedhetnek az érdeklődők. Részletek az enye.hu oldalon. Nyíregyházán is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 30 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
5: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
4: A nyíregyházi gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. November 28-án rendezik meg a Tiszta Szívvel Toldi Andris emlékfutást a Sényői Sportpályán. A futás mellett gyalogos és kerékpáros teljesítési lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A futók 2,8, 6,2 vagy 11 kilométeres távon indulhatnak. A gyaloglókra 2,8 kilométeres, a kerékpárosokra pedig 11 kilométeres táv vár. Részletek az esemény honlapján. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de így is még mindig szinte nyárias melegben lesz részünk. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Éjszaka most is csak 9 fokig hűl a levegő, holnap pedig napközben ugyanilyen melegre számíthatunk. Közben azonban már közeleg egy változást hozó hidegfront, ami egy kevés csapadékot is szállít térségünkbe, nyomában pedig érezhető lehűlés jön. Pénteken legfeljebb 18 fokra számíthatunk, sőt vasárnap csak 16 fok lesz a maximum.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy órakor jönnek majd újra itt a Best FM-en, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Hamarosan elindulunk az erdőbe, és nem szedünk mohát, aztán hívom telefonon Friedrich Antal Schäfert, beszélek az óraátállításról és arról is, hogy ősszel hogyan lehet még mindig virágzásra bírni a muskátlit.

Szeretem az erdőben nézni a mohát, jó érzés meg is simogatni. A tetőn annyira már nem szeretem, mikor rajta van a moha. Most kértem árajánlatot tetőtisztításra, és még jó, hogy telefonálás közben ültem. Minden esetre fontos, hogyha az erdőben járunk, akkor se tűzifát, se pedig mohát ne vigyünk haza. Aki megsérti ezeket a szabályokat, akár 500 ezer forintig terjedő bírságot is kaphat. Kevesen tudják, hogy mohát sem szabad gyűjteni. Ugye itt a tartós hideg időszak lassan-lassan, és hát van, aki már a fűtést is bekapcsolta, vagy üzembe helyezte a kályhát, a kandallót legalább este. Én csak a fürdőszobába keringetem egy kicsit a fűtést, máshol még nem kell. A tűzifát a legtöbben rendelik, ám akadnak, akik gyűjtéssel próbálkoznak. Az erdőben összeszedett faanyag hazavitele azonban szigorú erdészeti szabályokhoz van kötve, és az illegális gyűjtőkre bizony komoly büntetés vár. A magyarországi erdőkben a lakossági tűzifagyűjtés szigorú jogi és erdészeti előírásokhoz kötött. A szabályozás célja az erdő biológiai sokféleségének, talajának, természetes egyensúlyának a megóvása. A legfontosabb előírások. Kizárólag a földön fekvő, jellemzően a korábbi ipari fakitermelés után visszamaradt gallyakat, fadarabokat szabad összeszedni. Állófát kidönteni tilos. Az erdőtörvény értelmében élő fáról, cserjéről ágat, galjat, díszítő lombot levágni és a mohát gyűjteni tilos. Ennek megszegése attól függ, hogy mekkora a mennyiség, 50-től 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. Bizonyos erdő részeken kötelező visszahagyni megfelelő mennyiségű földön fekvő korhadófát, ezt hívják holtfának, mivel ez nélkülözhetetlen az erdő egészséges működéséhez és a mikrovilághoz, ezt is figyelembe kell venni. Nos, engedély és jogosultság kell ahhoz, hogy valaki legálisan tudjon fát gyűjteni. Tűzifát gyűjteni csak az illetékes erdészet által kiállított, közvetlen és névre szóló engedély birtokában szabad. A gyűjtési lehetőséget kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe, saját szükségre. A gyűjtőnek saját magának kell elvégeznie a faanyag felkészítését, amelyet kizárólag a kerület vezető erdész által pontosan kijelölt területen és a kiadott engedélyben meghatározott határidőn belül szabad elvégezni. Amikor elvégezte valaki a munkát, akkor fontos, hogy az erdész személyesen át fogja nézni a gyűjtött faanyag minőségét és mennyiségét is. A gyűjtött tűzifa árát az egyes erdészetek saját hatáskörben határozzák meg. Ez függ a fa vastagságától, a terepviszonyok nehézségétől, a területen található mennyiségtől. Ahogy az erdő természetes működéséhez szükség van az elhullott fákra és azok részeire, úgy az ökoszisztémában a moha is nagyon fontos szerepet tölt be, és mint ezekből, amiket mondtam is kiderült, a gyűjtése a mohának is tilos. Ennek ellenére nemrég 37 zsáknyi ciprusmohát loptak el a háromhutai erdőből, amelyet a rendőrség egy közúti ellenőrzés során megtalált, lefoglalta egy nyírbogdányi sofőrtől. Bár a növényfaj önmagában nem védett, a zsákmányolt mennyiség akkora mértékű, hogy a szakemberek szerint a származási terület jellegét is teljesen megváltoztatja. A letarolt, ráadásul Natura 2000-es besorolású erdőrészlet regenerálódása akár 20 évig is eltarthat, mert hogy valaki zsákolta a mohát.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A Best FM lendületben tart.
2: Gyerekkorom slágereit hozzátok vissza, és az az érdekes, hogy a kisfiam ugyanazokat a zenéket szereti. A Best FM a napunkat szélesíti.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Megyünk tovább, irány a konyha, most célirányosan, és természetesen hát nem hagyjuk magára a hallgatóinkat, hogy álljanak ott, hogy mégis mit kéne főzni, hanem segítünk ebben. Az őszi gyümölcsöket fogjuk feldolgozni, ma is a szőlőt, Friedrich Antal séffel. Szia, Anti!
1: Szia, Hajni!
0: Beszélgetünk arról az előző adásban, hogy vannak azért fiatal tehetségek a borászok között, és hogy nagyon jó neveket szoktak adni a boroknak, és az jutott eszembe, hogy ugye folyamatosan beszélünk mi is arról itt a rádióban, hogy a mezőgazdaságban egyszerűen nagyon nehéz a generációváltás, tehát sokan már elmentek nyugdíjba, a fiatalok meg pont nem akarnak a földeken dolgozni, és egyedül én úgy érzem, a borászat az, ahol manapság ilyen trendi lett, hogy valaki fiatalon borász, és neki borászata van, és saját neve van a címkén, és a, nem, hogy ez ilyen trendi lehet, ha valakinek ez van, azt tudjuk, hogy tele van pénzzel, valahogy ez sugallja, vagy nem?
1: Most részben igazat kell adjak, igen, mert trendi, és ez nagyon jó, mert valahogy a borászok ezt sikeresen összehozták azzal, hogy elkezdett divat lenni a bor újra. Ha már divat a bor, akkor a fiatalok is azt mondják, hát a divatos, meg egyébként a mai napon, akkor miért is ne? Tehát az már nem, a mai napon sem bűncselekmény, hogy te fröccsözni akarsz, egy fröccs teraszokkal van tele egy csomó város, mert hogy jó, tehát én beszélgettem borászokkal, és nem az a nagy gurmi, akit szürcsölgeti, meg öblögeti a száját folyamatosan egy deci borral, és akkor megállapít minden, üljél le, és idd meg, igyál fröccsöt nyugodtan, tehát az nagyon is helyes, és egyáltalán nem Istentől elrugaszkodott, hogy te fröccsözöl, akár rozéfröccs, akár fehérfröccs, akár vörösfröccs, teljesen mindegy, nyugodtan, tehát ezek az, a bor azért van, hogy ígyuk.
0: Igen, meg egyébként egészséges is, tehát nem is a régen a Kalóriadó című műsor számunkban beszélgettünk arról a Dobák Zita dietetikussal, hogy ugye van a mediterrán étrend, amit már a UNESCO világörökség részének is nyilvánított, tehát ezért nem egy kis dologról van szó, egy étrend, életmód kapcsán, és ott például szinte kötelezően előírják a napi egy pohár vörösbort.
1: És jól teszik.
0: Élettanilag is jó. Nem...
1: Jó a vörös is, de én megmondom, szerintem mindegy, hogy melyik bort iszunk. A vörösnek is vannak előnyei. Van, aki nem annyira bírja például a vöröset, mert hogy a tannin vagy bármi túl erős. Úgyhogy nyugodtan, én azt mondom, bármelyik fajta bort, inkább az, mint egy deci valamilyen sokkal erősebb alkoholt, így van. Bár Magyarország azért büszke lehet akár a boraira, akár a pálinkájára, mert Magyarországon a pálinka az gyümölcsből van, és van egy csomó olyan alkohol, ami mindenféle gabonából, meg mit tudom én, krumpliból, meg búzából, meg én nem tudom, miből készítik, és nagyon büszkék rá, hogy mekkora jó ember. Gyümölcs, tehát a gyümölcs erre született abszolút mértékben. Az már kinkes erős, amikor krumpliból kezdünk készíteni valami alkoholt, de hát az oroszoknak ez is sikerült. De hagyjuk is ezt.
0: Hát nem volt ott annyi gyümölcs, na hát most ennyi. Hát, főzünk, amink van. Figyelj csak, ha gyümölcsökről beszélgetünk, ugye mert most tettük salátákba például az őszi gyümölcsököt, de nekem az jutott eszembe, hogy húsokhoz, vadhúsokhoz az őszi gyümölcsök tökéletesek. Gondolok itt egy szilvára, vagy akár egy fügére. A szőlő is egy járható út?
1: Szőlő nem hogy járható, ez egyik első olyasmi, amit én merek ajánlani. Például van fél a kacsasült, ami akár vadkacsa is lehet, és ehhez egy vörösboros mártást, egy kis friss szőlővel megtuningolva, az tökéletes, sőt, hogyha olyan szép húsos a szőlő, akár még egy picit le is lehet nem is grillezni, hanem egy csöppet pirítani, és nagyon finom ízeket. Tehát készítünk egy rozé kacsa mellett, elkészítjük, és ehhez kínálunk egy nagyon finom vörösbor alapú pici balzsamecettet mézzel és keményítővel, mondjuk kukorica keményítővel megkötött mártást, az tökéletesen jó összhangot hoz. Ehhez akár adhatunk, hát hogy fogalmazok, annyira különleges az étel, úgyhogy ehhez én, ha lehetne, rizst adjunk meg főt krumplit, mert az nem egyszerű. Az a póriasabb ételek, ez tökéletes, akkor már tuningoljuk meg, és akkor ehhez akár egy nagyon finom krokettet el tudom készíteni. Vagy valami olyan amivel már egy kicsit foglalkozni kell, és ez egy kicsit különlegesebb lesz hozzá, tehát egy ünnepi ételt rakunk hozzá, de nem akarom elvenni senkinek kedvét, de a burgonya pürét azt is meg lehet variálni, és hát például persze. Egy csöpp zellerrel, vagy szárzellerrel megtuningolt burgonya püré is tökéletes párosítás egy ilyen sülthöz, meg mártáshoz. Úgyhogy merem ezt ajánlani, pont egy ilyen receptet fogok felrakni az oldalra.
0: Az Amatőr Facebook oldalra, amatőr. Mindig csak annyi mondom, hogy az oldalra ki kell, hogy egészítsem, hogy megtaláljuk a Amatőr. Szólok a hallgatóknak, fénykép is van ezekhez, tehát hogy
1: általában
0: lássuk, hogy hogy kéne kinézni. Úgy kéne kinézni, amit nem tudom megcsinálni. Ezt mondjuk meg, szerintem ez lehet simán. Annyit még mondjál melizzászóként, hogy a szőlőt mondtad, hogyha nagyobb szemű, akár meg is lehet egy kicsit pirítani, hogy abszolút benne marad ilyenkor a mag, nem? Tehát, hogy nem kezdünk el azzal kilódni.
1: Én szeretem kiszedegetni a nagy magokat.
0: Ne hülyeskedj már, hogy ketté vágod a szemet és kiszeded.
1: Persze. Én, hát megmondom őszintén, én 2-3 századagnál azért ez problémás, ezért abban az esetben mag nélküli szőlőt vásárolok mindig. Tehát lehet mag nélküli szőlőt vásárolni, hogy a pár egy 4-5 adagról van szó, akkor kipöckölöm azokat a magokat, mert nem csak magamnak, mindenkinek és a jövő generációjának csak olyan ételt adjunk ki, amit magunk is megennék.
0: De hát a szőlőmag az egészséges, meg abban a magolaj.
1: Uh-huh. De még te nem ültél a feleségemmel ebédelni, vacsorázni, és ő itt köcsölgette ki régebben a szőlőmagokat, és rájöttem, hogy hibát követtem el, nem lehet benne hagynom a szőlőmagot, mert van, akit ez zavar, már pedig ha feleségemet zavarja, akkor ennek nincs ott a helye. Uh-huh. Így van?
0: Ennyi.
1: Vagy nem
0: kapott ebédeltünk már együtt, csak akkor nem volt szőlő. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Nem szeretem, hogy ide-oda tekergetjük az órát egy évben kétszer, amúgy is én a téli időszámítást szeretem, nem a nyárit. Hát előbb-utóbb ugye mindig halljuk, hogy eltörlik ez, de nagyon-nagyon csúszik a dolog. Minden esetre azt tuti biztos, hogy hamarosan ismét átállítjuk az órát. Ugye van ez a téma, ami minden évben heves vitát vált ki, azonban ráfázhat az, aki elfelejti. A téli időszámításra való áttérés idén október 25-én lesz, tehát ebben a hónapban, vasárnap, tehát ezen az éjszakán hajnali 3 órakor kell a mutatókat 2-re visszatekerni, senki ne kelljen fej, hogy ezt megcsinálja, a legtöbb kütyű magától elvégzi azt a pár órát, meg mikrohullámú sütőt, meg sütőt, hűtőt, kézzel is át lehet tekerni. Másnap lesz rá idő, mert hogy 1 órával többet alszunk. Nos, ezen a hétvégén tehát 1 órával többet pihenhetünk, ez sokak számára örömhír. Ugyanakkor a korábbi sötétedés miatt a délutánok érezhetőbben rövidebbé válnak, ami a hangulatunkra, a belső biológiai óránkra is jelentős hatást gyakorol. A szervezetünk bioritmusának felborulása különösen az átállás követő első napokban érezhető. A szakemberek rámutatnak, hogy még ez az 1 órás eltolódás is megzavarhatja a természetes alvási ciklusunkat, ami átmenetileg fáradtsághoz, figyelmetlenséghez vezethet. Az ökkenőmentesebb alkalmazkodás érdekében érdemes már a változást megelőző napokban fokozatosan alkalmazkodni az új órához, tehát feküdni, kelni, a téli időszámításhoz közeledve. Emellett ügyelni kell a megfelelő alvás minőségre és a szabadban töltött időre is. Jó hír egyébként, hogy az óra átállítás az őszi szünetre esik, tehát az őszi szünet 1 órával hosszabb lesz idén.

A napokban megjegyeztem a családi házunknál a kert kapcsán, hogy teljesen megváltozott a képe, mert amióta változik az időjárás itt Magyarországon, azóta a kert és más, szóval óriási a fügefánk, és akkora két banánfánk van, hogy csak na. Én mondtam apuéknak, hogy szeretnék már citromot, banánt és narancsot is lassan-lassan szedegetni a fákról. Minden esetre, ha jövök, megyek az udvaron, azért látom, hogy apuéknál még a muskátli virágzik, és ez tök szép, mert hogy nem csupán egy nyári virág a muskátli, hanem egy olyan fajta, amely megfelelő gondoskodás mellett bizony októberben is virágozhat, sőt, sokszor még tovább is kitart. A kertészek régóta ismerik ennek a növénynek a ritmusát, pontosan tudják, hogyan kell beavatkozni ahhoz, hogy a virágzás ne érjen véget idő előtt. A muskátli addig virágzik, amíg a hőmérséklet tartósan nem süllyed 5-7 fok alá. Ez azt jelenti, hogy az októberben még bőven van lehetősége arra a növénynek, hogy újabb bimbókat hozzon, feltéve, ha nem hagyjuk magára. A muskátli akkor kell bevinni a telelőhelyre, amikor az éjszakai hőmérséklet már tartósan 5 fok alá esik, addig ne bolygassuk, egy-egy hűvösebb éjszakát ugyanis tök jól kibír. A kertészek gyakran figyelik az időjárás előrejelzést, nem várják meg az első fagyot. A bevitelnél fontos, hogy a muskát

párás időben. A kertészek gyakran alkalmaznak egy apró, de hatásos módszert, hogy a muskátli ősszel kicsit szebb legyen. Ilyenkor vissza szokták csípni, nem drasztikus meccésről van szó, hanem a hosszabb, elnyúlt hajtásokat finoman visszavágják, a növény erre új bimbó képzésével reagál, még októberben is. A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Helyszíni bejárás az árvízvédelmi védműveknél. Megkezdődött az őszi róka vakcinázás, folytatódik az értékes esték. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Helyszíni gátbejáráson vettek részt a Tiszánál Bede Péter József kormány megbízott és Papp Tamás Gyula kabinetvezető az idei árvízvédelmi felülvizsgálat keretében. A szakemberekkel közösen ellenőrizték a folyó balparti szakaszát és a védművek állapotát, többek között a Tiszalőki Védelmi Központot és vízerőművet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatójában azt írja, a vízproblémák rendezése a folyamatos szakmai egyeztetés kiemelten fontos. Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A vakcinatartalmú csalétkeket kis repülőgépekről szórják ki. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása révén következett be, mondta Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
4: Szabolcs-Szatmár

0: Bereg megyében dupla sűrűségű vakcina szórást rendeltünk el. Amennyiben az itt élő róka és aranysakár populációt felveszik ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket, akkor nagy eséllyel védettek lesznek, és megakadályozzák az ország belső felé történő továbbterjedést. A NABIH ellenőrzi a vakcinázás eredményességét, és az adatok azt mutatják, hogy az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket, és immunizálódik a betegség ellen.
1: Folytatódik az Értékes Esték programsorozat. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság nemzeti értékeket bemutató esemény sorozatának következő alkalmát október 14-én tartják. Ezúttal Pál Gyula munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők egy vetített képes beszélgetés keretében. Szepesi Béla grafikus művész, valamint Pál Gyula gyermekei Pál Ágnes és Pál Attila mutatják be a festőművész életét, munkásságát. Az eseménynek ezúttal a Pál Gyula terem ad otthont. A megjelenteket Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója is köszönti majd, írja a város honlapja. A program ingyenes. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de így is még mindig szinte nyárias melegben lesz részünk. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Éjszaka most is csak 9 fokig hűl a levegő, holnap pedig napközben ugyanilyen melegre számíthatunk. Közben azonban már közeleg egy változást hozó hidegfront, ami egy kevés csapadékot is szállít térségünkbe, nyomában pedig érezhető lehűlés jön. Pénteken legfeljebb 18 fokra számíthatunk, sőt vasárnap csak 16 fok lesz a maximum.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Legközelebb egy óra múlva jönnek majd friss hírek, időjárás előrejelzéssel, közlekedési infókkal együtt itt a Best FM-en. További kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok. Vannak olyan őszi bogyók, amelyeket a kutyák, ha megesznek, nem lesznek túl jól tőlük. Hamarosan ezekről beszélek, de lesz kalóriadó, és olyan női mondatokról is beszélek majd, amitől a pasik a falra másznak.

Akinek van kutyája, az tudja, hogy vagy úgy megy a kutya, hogy folyamatosan lent van a sétánál a feje, mindenhova bedugja, és lassan térden állva kell mellette menni, hogy lássuk, hogy mit cippant fel, mit teszik fel, meg vannak azok a kutyák, akiknek ugye folyamatosan fenn van a fejük. Hát nyilvánvalóan ők kevésbé hajlamosak arra, hogy fölegyenek valamit úgy, hogy nem vesszük észre. Minden esetre jobb, hogyha nem engedjük a séta közben az őszi bogyók közelébe a kutyánkat, mert hogy ilyenkor ősszel a kertek, a séták menti bokrok megtelnek csábító színes termésekkel, amelyek könnyedén hát felkelthetik a szabadban szaladgáló kutyák figyelmét is. Bár egyes növények kifejezetten biztonságosak, vagy akár hasznosak is lehetnek, sok olyan bogyó akad, amely súlyos egészségügyi problémát okozhat a kutyáknak. Érdemes ebben a színpompás évszakban is nyitott szemmel járni, pontosan ismerni a kockázatot jelentő növényeket, tudni, mit kell tennünk, ha a kutya mégis hozzáfér valamelyikhez. Sokan előszeretettel ékesítik az udvarukat, az otthonukat virágokkal, bokrokkal, futó növényekkel, de legyünk óvatosak, ha kutyánk van. Nyilvánvalóan a kutyák egy része kíváncsiságból kóstolgat. A kerti növények okozta mérgezések során számos tünet ütheti fel a fejét. Hányás hasmenés, csökkent étvágy, hasi fájdalom, nyáladzás, álmosság, száj, nyelv, nyelőcső irritáció, nyelési vagy légzési nehézségek, de akár szívverés, mármint ilyen rendellenes szívverés, rángás, görcs, koordinációs zavarok, fokozott ivás, vizeletürítés, súlyos esetben akár kóma is felléphet. Ha ezek tünetek, bármelyikét észleljük, az orvoshoz kell menni a kutyával. Na, vannak azért olyan mérgező bogyók, amelyekkel lehet találkozni. Mondom is akkor, hogy melyik az, amit talán a legtöbben látunk. A borostyán, ugye népszerű zöld futó növény, minden részében mérgező a négylábú társaknak. Apró fekete húsos csont ilyen termése van, és hát a tél vége felé kezdenek majd ezek a bogyók beérni. A madaraknak fontos táplálékot jelent, de a kutyákra kifejezetten veszélyes. Aztán itt a tűztövés, ugye ez a narancssárga bogyós cucc, a rózsafélék családjába tartozik, egy látványos piros bogyó, narancssárga bogyóról ismert növény, és hát a termései nem kifejezetten tesznek jót a kutyának, ha megeszik. Nem a legsősebb mérgező részek közé tartozik, de kifejezetten nem lesz jól a kutya, ha megeszi. Itt a hóbogyó is, ennek ilyen fehér termése van, sok fehér kis, hát ilyen hógolyószerű bogyó, a gyökere a mérgező, a házi kedvencekre nézve. Ha a kutya eszik belőle, valószínűleg elkezd hányni, illetve hasmenése is lesz majd. Aztán itt a bodza, a fekete bodza esetében fontos, hogy az éretlen bogyók és a növény többi része is mérgező. Ha a kutya hozzáfér, eszik belőle, a mérgezés leggyakrabban hányás, hasmenés, bágyadság formájában jelentkezik. A magyal, ugye karácsonykor szoktuk elővenni, csábító piros bogyói, szúrós levelei az emberek és a házi állatok számára is mérgezőek. És hát itt van még a madárbirs, amelynek bogyói csupán nagyobb mennyiségben váltanak ki enyhe mérgezést a kutyáknál, de ez többnyire hasi fájdalommal, hasmenéssel jelentkezik. Szóval jobb, hogyha ezeket elkerüli a kutya, akár csak a kúszó fajt bogyót, amely szintén egy enyhén mérgező, de csábító növény az udvaron.

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Folytatjuk a kalóriadóval, teszünk az egészségünkért, a vonal túlvégén pedig itt van Pallagi Alexandra dietetikus. Szia, Szandi, üdvözöllek!
2: Szia, Hajni, én is téged, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Nos, hát akik rendszeresen hallgatnak minket, tudják, hogy te Angliában vagy, és hát az angolokról az esőn kívül eszünkbe jut az is, hogy folyamatosan teáznak, de a teafogyasztás nyilvánvalóan azért a magyaroknál sem egy idegen történet. Miért előnyös, hogyha teát iszunk?
2: Több dolgot is ki tudnék emelni. Az első talán az, hogy hozzájárulhat a folyadékfogyasztás növeléséhez, ami alapvetően mindenkinek nehezen szokott menni, pláne a téli időszakban, de ilyenkor a teák nagyon nagy segítségünkre lehetnek. Akkor a reggel fogyasztott teák jó hatással lehetnek az emésztőrendszer működésére. Akkor vannak olyan teák, amelyek legfontosabb alkotó elemei a polifenolok és a flavonol származékok. Ezek antioxidáns hatással rendelkeznek, és az antioxidánsok gátolják a szervezetben felhalmozódott káros szabadgyökök sejtkárosító folyamata, és egyébként a zöld teának picit magasabb ez a flavonoid tartalma, mint a fekete teáé.
1: És hogyha már ezt így említetted, azért sokan azt szokták mondani, hogyha fekete teát vagy zöld teát iszunk, akkor az talán még erősebb élénkítő hatással van ránk nézve, mint hogyha kávéznánk. Fekete vagy a zöld tea a jobb választás? Mind a kettő színezi a fogat, azért ezt ne felejtsük el.
2: Igen, pontosan. A különböző kutatások eredményeit olvasva azért nehéz eldönteni, hogy a zöld vagy fekete teát helyezzük előtérbe. Mindkettőről kimutattak több egészségvédő hatást is. Bizonyítottan kedvező hatásokkal rendelkezik a fekete tea, de főleg Japánban végzett kutatások alapján időnként egyébként a zöld tea kerül előtérbe. Hogyha összességében nézzük a teával kapcsolatos tanulmányokat, akkor azt a azok legnagyobb része a fekete tea előnyeit emeli ki.
1: Egyébként, hogyha az ember elmegy egy ilyen szupermarketbe, akkor talál hát ilyen filteres teákat többnyire sokfélén, de vannak ma már ugye kifejezetten ilyen teaboltok is, ahol a teafű gömbökbe van, meg mindenféle ilyen csili-vili dolgokat csinálhatunk, lehet, hogy azoknak az élettani hatása erősebb, nem, mint a filteres teáké.
2: Hát igen, hogy azért sok múlik a feldolgozás módját, hogy milyen minőségű a te, hogy ez tényleg egy jó minőségű te a füvet tartalmaz, akár filter, akár ha sima fűről beszélünk, vagy esetleg egy rosszabb minőségű, úgyhogy azért itt is azt gondolom, nagyon, nagyon sok tényező van, ami meghatározza.
1: Ó, meg hát a teaszertartások, és sorolhatnám, szóval igen, azért ki lehet ez gyúrni, de hogyha most reggel csak annyi időnk van, hogy gyorsan forralunk egy kis vizet, belemártjuk a filtert, és akkor megisszuk, akkor mondjuk a koffeint tartalommal hogyan bánjunk, tehát kávé vagy tea?
2: Hát ne vegyítsük a kettőt, talán ez a legfontosabb, tehát hogyha kávéztunk, akkor néhány óráig ne ígyunk fekete teát, kólát, energiaitalt, mert az lesz a vége, hogy túl magas koffein bevitel miatt túl pörgünk, idegesek leszünk. Alapvetően egyébként ez egy ilyen érdekes, hogy sokan, tehát akár kávéról vagy fekete zöld teáról van szó, azért iszták a reggel folyamán, mert hogy fáradtan ébrednek, és akkor ettől ilyen frissességet várunk. De alapvetően, még ha nem is érezzük úgy, az alvás után a szervezetünk alapvetően ki van pihenve, tehát ilyenkor a tea vagy kávé koffein tartalma nem igazán tud hozzáadni az energiaszintünkhöz. Sokkal előnyösebb, hogyha ezt mondjuk a délelőtt folyamán fogyasztjuk el, vagy kora délután, akkor ténylegesen tudja növelni az energiaszintünket, míg reggel ez nincs így.
1: Ehhez képest mindenki reggel hajgálja be itt az egy-kettő darab kávéján. Egyébként, hogyha a kávéra és a koffeinra rákeresünk az interneten, én nem is tudom, hogy van-e még egy olyan dolog, ami ennyire megosztó. Tehát van, aki azt javasolja, hogy ne ígyunk kávét, mert hogy ennyi volt nekünk hosszú távon, mások azt mondják, hogy kifejezetten előnyös, hogyha kávézunk. Hát azt gondolom, hogy ez az a kérdés, amiben nem fogunk tudni most dülőre jutni, mert hogy mások is vitatkoznak ezen. De talán arról megközelíthetnénk, hogy mennyi koffein az, ami még egészséges, amit bevihetünk a nap folyamán.
2: Hát egyébként, hogyha kiegyensúlyozott az életmód, akkor a koffein fogyasztás elvileg nem okozhat gondot, amennyiben nem lépjük túl a napi 400 mg-ot. Ez nagyjából 4 csésze hosszú kávénak, vagy 8 csésze fekete teának felel meg.
1: Na, akkor egész jó. Ja, azt hittem, kevesebbet fogsz mondani. Jó van akkor. Nincs nagy gáz, mondhatjuk ezt is.
2: Egyébként... Hát igen, itt azt kell figyelembe venni, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy tényleg azért a legtöbben nem csak kávét vagy teát isznak, hanem a kettőt vegyítik, esetleg még egy kis kóla, egy kis energiaital, és hogy alapvetően azért ezek is hozzájárulnak a koffein bevitelünkhöz, amiről nem szabad megfeledkezni.
1: Lehet, hogy az energiaital dolog, hogy teljesen rosszul vagyok, miatt egyszer olvastam, hogy egy ilyen kis picivel nem is tudom, hány csésze kávének megfelelő koffein van. Tehát az a csoda, hogy nem megisszuk, és nem kapunk infarktust, mondjuk én meg se iszom. Mindenki fogyaszthat egyébként teát, vagy van olyan eset, amikor azt mondjuk, hogy nem kellene?
2: Hát alapvetően ugye vannak különböző betegségek, például egy reflux, bélgyulladás, epe betegségek, ahol a fekete, főleg az erős fekete te, a zöld tea nem javasolt, inkább ilyen világosra főzött, akár gyümölcsös teák. Akkor a refluxnál egyébként a gyümölcsös teák fokozhatják
1: ez
2: a
1: sabtermelést.
2: Igen, vannak olyan teák, ami kifejezetten jó, például ha valaki nehezen alszik el, a citromfű tea, a hasi panaszoknál édeskömény tea, várandósság alatt is ugye vannak tiltó listás teák, mert az alhasi vérbőséget ezáltal a vetélés kialakulásának esélyét tudják fokozni, szóval itt a meghatározó az egyén, és az alapján tudjuk megmondani, hogy melyik az a tea, ami nem javasolt, és melyik az, ami bátran fogyasztható.
1: De hogyha problémánk van, akkor viszont kereshetünk gyógyteákat, és ahogy mondtad, azért valami kifejezetten azért jót tesz nekünk, hát vannak ilyen pH-csökkentő teák, meg epeteák, gyomorteák, refluxteák, vérnyomás csökkentő teák, emésztést elősegítő teák, és akkor csak egy pár jutott eszembe. Hát azt hiszem, ez a tea dolog az, amiről még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, talán egyszer visszatérünk rá, de már ennyi, köszönöm szépen. Szépen, Szandi.
2: Én is köszönöm. Szia!

Egyszer olvastam arról egy cikket, hogy a nők és a férfiak között, hogy milyen sok a különbség, hogy mi nők így utalgatunk dolgokra, a férfiak meg sokszor nem értik, nekik egyszerűen kell mondani a dolgokat, nem azért, mert nem intelligensek, hanem így vannak összerakva, és erre volt az a példa a cikkben, hogyha mondjuk utazik egy pár, akkor megkérdezi a nő a férfitől, hogy figyelj, mert drágám, neked nem kell pisilni? Mire a férfi vezet tovább, és közli, hogy nem. Elmennek az első benzinkút mellett, és a nő jól megsértődik, a férfi nem érti, hogy mi történt, és azt mondja a nő, hogy hát neki pisilni kellett, és erre azt mondja a férfi, hogy de miért nem szóltál? Mire a nő? Hát célozgattam rá, ugye? Tehát, hogy van ilyen, tehát, hogyha szeretnénk megállni egy benzinkúton, mert el akarunk menni a mellékhelyiségbe, vagy éhesek vagyunk, vagy innen ki kávét, akkor mondjuk ezt az embernek. Minden esetre vannak olyan mondatok, illetve női szokások, amelyek idegesítik a férfiakat, és hát valljuk be, hogy nagy valószínűséggel, joggal, most a BN összeszedett ebből egy csokorra valót, és egy jó szórakoztam. Férfiakat kérdeztek arról, hogy a párjuk melyik szokása akasztja ki őket a legjobban, az eredmény pedig meglepően őszinte, és ez sokak számára ismerősen csengő vallomás lett. A férfiakat tehát megkérdezték, párjuk melyik szokása akasztja őket a legjobban. Hát volt, aki azt mondta, hogy a virtuális póráz. Az egyik férfi azt mondta, hogy idegesíti, hogy a nőknél mindig be kell csekkolni, hogy éppen hol van, mit csinál, hogy van, gondol erre, és hogyha a férfi nem csinálja ezt meg, akkor megy a sértődés, a hiszti, hogy egész nap eszedbe se jutok. De, mondta a férfi, hogy gondolok én a páromra természetesen, csak közben teszem a dolgom, és nem nyomkodom folyamatosan a telefon, tehát ez volt az egyik érv, hogy ez ilyen virtuális póráz sokaknak a férfiak közül kifejezetten terhes. Aztán, ha valaki megkérdezi, hogy hová menjünk vacsorázni, neki mindegy, jó, akkor legyen X-étterem, mondja a férfi, mire a nő, Isten ment, semmi kedvem oda menni, akkor miért nem mondja meg, hogy hova szeretne, miért mondja azt, hogy neki mindegy, tehát a döntés hiánya, vagy az olyan fajta döntés, amiről úgy tűnik, hogy nem akar a nő dönteni, sok férfit idegesít. Aztán volt, aki azt nyilatkozta, hogy a legtöbb barátnője elvárta tőle, hogy olvasson a fejében. Ezért az ismerkedéskor már az első randin azóta leszögezi, hogy bocs, ő nem terapeuta. Tudja, hogy minden apró rezgést a nők megéreznek, ez durva, de ő férfi, tehát nem lesz terapeuta. Tehát, ha valami van a fejében a hölgynek, akkor megkérte a pasi már az első randin a csajt, hogy ezt mondja is ki. Amikor azt mondja egy nő, hogy kész van, vagy 20 perc múlva indulhatunk, akkor még kétszer átöltözik és fél órát a tükör előtt tollászkodik, tehát a 20 perc akár másfél óra is lehet. Ezt nagyon-nagyon sok férfi mondta, hogy kérem szépen, kifejezetten idegesítő, de ennek azért farvizén jegyezzük már azt is meg, hogy azok a férfiak, akik meg szeretnek mindenhova odaírni időbe, ők meg van olyan, hogy meg van beszélve, hogy 4 órakor indulunk, de már 3:30-kor nem értik, hogy miért nem vagyunk kész. Tehát azért itt lehet árnyalatbeli különbségeket hozni. Szóval akik férfiak közül a BN-nek most nyilatkoztak, ezeket a dolgokat emelték ki, hogy bizony-bizony a nőknek vannak olyan szokásai, ami kifejezetten idegesíti a férfiakat, de hát megnyugtatásképpen annyit azért hagyj áruljak el, hogy ez fordítva is igaz.

Hamarosan jönnek a hírek, és én búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt ma is programokkal teszem. Folytatódik az Értékes Esték programsorozat október 14-én délután. Pál Gyula festőművész munkássága lesz a téma, majd a Máci Mihály Kulturális Központ, mint értékgondok képviseletében pedig Mészáros Szilárd igazgató mond mindenféleképpen köszöntőt. Nyíregyházán Vai Ádám körút 8 szám alatt a program ingyenes. Megtartják a Fehérbot nemzetközi napját október 13-án a Nyíregyházi Egyetem parkjában. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesülete lesz majd kint, többek között a helyszínen. Őszi véradás lesz a Nyíregyházi Egyetemen, legyél te is hős címmel, adjunk vért, mentsünk meg 3 életet. Október 14-én és 15-én lesz erre lehetőség. És végül, de nem utolsó sorban, megemlékezés lesz 2 napon át Nyíregyházán az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére. Október 22-én többek között az Egmont Nyitány emlékműsorát lehet majd megtekinteni, 23-án pedig jön az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
2: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Egyre többen kérik a fűtés beindítását. Jön az erőművek éjszakája, nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Egyre hidegebbek az éjszakák, Nyíregyházán is egyre többen kérik a távfűtés beindítását. Ezt a lakóközösségek képviselői kérelmezhetik írásban. A Nyírtávhő Kft. Tájékoztatása szerint a több mint 16 ezer lakossági fogyasztóból több mint 4700 lakásnál kérték a fűtés beindítását. A Nyírtávhő a nyári időszakban elvégezte a szükséges karbantartásokat, így felkészülten várja a fűtési szezont. Nyíregyházán is várják programok az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Október 16-án a hulladékkezelő központban lehet végigkövetni a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésébe lehet betekinteni, de felfedezhető lesz a nyíregyházi víztorony belseje, a nyírtávhő egyes számú alállomásán pedig megismerhetik

0: az érdeklődők, hogyan jut el a hőenergia a felhasználókhoz. Országszerte egyébként több mint 80 létesítmény csatlakozik a programhoz, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
1: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi.
0: Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de így is még mindig szinte nyárias melegben lesz részünk. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Éjszaka most is csak 9 fokig hűl a levegő, holnap pedig napközben ugyanilyen melegre számíthatunk. Közben azonban már közeleg egy változást hozó hidegfront, ami egy kevés csapadékot is szállít térségünkbe, nyomában pedig érezhető lehűlés jön. Pénteken legfeljebb 18 fokra számíthatunk, sőt vasárnap csak 16 fok lesz a maximum.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

3 perccel járunk 2 óra után, újra nálunk szólnak a legnagyobb dalok a délutánban is tutira. Déken István vagyok, tölts velem ezt a 4 órát, mely előttünk áll, és hozok mindent, amire szüksége van, jó lendületesen, jó dalokkal fűszerezve. Már is indulunk a Nickelback és a Fotográf után, jönnek a friss előrejelzések.

Eddig van Dalát követően DJ Számivel folytatjuk, előttünk a legfrissebb előrejelzések. Most már azért látszik, hogy történik valami, sok-sok felhő van felettünk, de elsőre tutira nem kell ma készülnie. Az viszont már látszik, illetve hát beszélünk már néhány napja arról, hogy hideg front érkezik, a felhők már ennek az előkapuját mutatják nekünk, a következő napoktól majd csapadékossá válik az idő, akkor majd nagyot esik a hőmérséklet. A mai napot még érdemes kihasználni, 27 fok a hőmérőn, ez a mai csúcsértékünk, innen csúszunk lefelé, a szél az mérsékelt és délkeleties, érdemes kimozdulni. A holnapi napban várjuk majd a hideg front érkezését, mely majd ugye nyugat felől jön, és nagy valószínűséggel a csütörtök esti órákban fog majd a fejünk felett áthaladni. Péntek reggelben már csak 18 fok lesz a legmelegebb órákban, de nagyjából ezek a friss adatok. DJ Szemivel folytatjuk, a tankcsapda is énekel, meg Kia Lev dalát is hallgatjuk itt a Besten.

time. They have been to the place where the Moo Moo mate.

Madonna dalát követően itt a legújabb változás, melyre számítanunk kell, egészen pontosan az adózással kapcsán. Ugye egy ideje már beszélünk a vagyonadóról, egy ideje már lehet hallani a Kata megváltozásáról. Ezek most már konkrét tények. Nézzük, hogy mi változik, csak nagy eszenciában. A kedd délutáni órákban tudtuk meg az infót, mely hát a január 1-től bevezetett vagyonadóról szól, melyet milliárdosok adójának neveznek, ugyanis csak milliárd forint vagyon felett milliárdonként 1% lesz. A Kata is változik, erről is beszéltünk már jó ideje, azt is tudtuk, hogy újra lesz lehetőségünk cégeknek számlázni a Katán belül, de azt is hallottuk, hogy az összegek azért változnak a Kata adózási rendszerében. Ugye eddig a főállás mellett 25-ről, most 50 ezer forintra, a Nagy Kata az 50-ről pedig 100 ezer forintra emelkedett. Ezzel számolhat, készülhet, számoljon utána, érdemes-e? Hát erről talán ennyit. Legalább pont került a végére, ugye, a világ az enyém, Oliver from Earth-tel, Maxi Priest-tel és majd Fábián Júlival is tölthetünk néhány percet. A Girly nagyon modern még ennyi év után is.

Ugye mondtam én, hogy lendületes ez a dal, illetve hát nagyon modern a hangzás. A Fábián Júli sikerét Girly címmel játszhattam, hallgathatok ez a Best FM, és majd Méregjön Diázzal és Mentával. Még előtte pedig néhány változás, illetve egy-két program, melyre számítanunk kell. A Mozdulj Nyíregyháza programsorozata kapcsán van egy kis változás. Október 8-án csütörtökön 17 órától a Zrínyi Ilona gimnáziumban megszervezett gerinc torna foglalkozás egy rendezvény miatt csúszik, elmarad, ezzel mindenképpen készüljön, számoljon. És ide egy gondolat, a Görög Táncházra meg annál inkább érdemes figyelni, mert hát ez újra várja a vendégeit október 11-én vasárnap 17 órától, Vasutas Művelődési Ház, Tódi utca 23. Ugye a program rendkívül népszerű, a nyári szünetben, ők is nyári szüneten voltak, a program a múlt héten indult. Figyeljünk erre, és tájékozódjon a Best oldalán, jön a Méreg Diázzal és Mentával, meg a Changes dal Tupekkel is. Dr. Drével.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt vagyunk az óra végén, mindjárt 3 óra. Jönnek a friss hírek, méghozzá Andristól, aki már hát készülődik. Aztán én is készülök, indítom a Pizza Mafia játékát a következő órában, melyhez most is számítok. Üzeneteire, hozzászólásaira keres a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Egyre többen kérik a fűtés beindítását. Jön az erőművek éjszakája, nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Egyre hidegebbek az éjszakák, Nyíregyházán is egyre többen kérik a távfűtés beindítását. Ezt a lakóközösségek képviselői kérelmezhetik írásban. A Nyírtáv Hő Kft. Tájékoztatása szerint a több mint 16 ezer lakossági fogyasztóból több mint 4700 lakásnál kérték a fűtés beindítását. A Nyírtáv Hő a nyári időszakban elvégezte a szükséges karbantartásokat, így felkészülten várja a fűtési szezont. Nyíregyházán is várják programok az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Október 16-án a hulladékkezelő központban lehet végigkövetni a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésébe lehet betekinteni, de felfedezhető lesz a nyíregyházi víztorony belseje, a nyírtávhő egyes számú alállomásán pedig megismerhetik az érdeklődők, hogyan jut el a hőenergia a felhasználókhoz. Országszerte egyébként több mint 80 létesítmény csatlakozik a programhoz, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energi

0: politikai és közműszabályozási hivatal szóvivője.
1: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi.
0: Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztár vendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de így is még mindig szinte nyárias melegben lesz részünk. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Éjszaka most is csak 9 fokig hűl a levegő, holnap pedig napközben ugyanilyen melegre számíthatunk. Közben azonban már közeleg egy változást hozó hidegfront, ami egy kevés csapadékot is szállít térségünkbe, nyomában pedig érezhető lehűlés jön. Pénteken legfeljebb 18 fokra számíthatunk, sőt vasárnap csak 16 fok lesz a maximum.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

3 perccel 3 óra után elstartolta a Pizza Mafia játéka, melyre egészen 4 óráig számíthat, illetve számítok én üzeneteire. Keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon ma is, Best FM Nyíregyháza, és csatlakozzon a játékhoz, meg nyerjen a szerencsés is. Énekel nem, The Real Slim Shady.

Egy kis 2000-es évek, onnan is a rap korszak, és Eminem, Dala, Dre, Slim, Shady, ez is benne volt egyébként a 8 mérföld című filmbe. Aztán majd a Bombonék énekelnek, a Viva España bekészítve, a Pizza Mafiás játékunk pedig elérhető most már Facebook oldalunkon. Ott tud válaszolni, és hogyha megteszi, akkor tudja, regisztrálom a játékba, és majd nyerhet is. Méghozzá a szuper pizza menüben a Gusta és a Bolognese pizzákat. Hát nagyon egyszerű játék a szerdai, a héten mindig van egy kifejtős játékunk, mindig van egy egyszerű játékunk, és most ide érkeztünk, milyen színű cipőt visel. Most így tettem fel a kérdést, így várom válaszait, és így lehet majd ennek a gondolat menet nyomán lehet majd nyerni. A Bombonék énekeljenek, aztán Adamski Killer Dala után majd az Iron Mafiát is hallgatjuk mellette.

Mellettem elképesztő ez a banda. Itt pörgött az Ida Mafia és a Westlife-val dúdolunk tovább. Upton Girl a melóhoz, na meg a Pizza Mafiás játékunkhoz, mely elindult és egészen 4 óráig számít üzeneteire. Megtalálja a beugró kérdést ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt kell keresgetni, és a cipője színére vagyok kíváncsi. Lehet ez egyszerű fekete vagy fehér, vagy éppen semmilyen, mert éppen otthon pihenget. Még hát ezeket írja meg nekem ebben az órában, és így lehet esélye, hogy nyerjen ugye a szuper pizza menüt egészen pontosan. Jönnek már üzenetek, és Jolán volt a leggyorsabb, és el kell, hogy mondjam, hogy akármilyen ruhaneműre irányuló kérdést teszek fel, Jolán mindig azt mondja, hogy pink, hát ő nagyon rózsaszín fan, úgy néz ki, egyébként ő válaszolt a leggyorsabban. Praktikusan öltözött Gabriella fekete színű cipőt választott, bézs van ágotán, fehér alapon szürke csík, ez Imre cipője, hát nem egy tipikus férfi cipőviselet, azt gondolom, szia, semmi, zokniban vagyok a lakásban. Ez tök jó dolog, Erzsébet küldte ezt nekünk, és fehér sportcipőt visel ma Beatrix. Várom hozzászólásait, üzeneteit bőven, itt vagyunk még a játék elején, és ugye ne feledje a szuper pizza menü a tét. Hozom a dalokat, a Westlife-al folytatjuk, Horváth Tamás megszakadt dala után Jade, és egy kis 90-es évekbeli hangzás, Don't Walk Away!

0: mintha becsukta volna a szemét, és egy kis 90-es évekbeli videóklip villant volna be, ugye Jade dalát indíthattam, hallgathattuk Don't Walk Away után, majd Ákos énekel, a Felemel van bekészítve. A Pizza Mafiás játékunk pedig elérhető a folytatásban, és egészen 4 óráig bezárólag számít a üzeneteire. A kérdés ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, fogalmazza meg gondolatát itt, méghozzá a cipő színét illetően, melyet a lábán hord, és ugye választotta a mai napjához, ami egyébként még nagyon szép őszies idő, igazi indián nyár várja odakint, és igazából itt már azért előszoktuk venni az őszi cipőinket, mely talán szürkébb, sötétebb, barnább, feketébb, vagy éppen öltözünk még a nyárnak, ami egy kicsit talán színesebb. Hát így várom üzeneteit, hozzá szólásait, ahogy említettem, és nézzük, kik játszanak még velünk. Hát a fekete cipő az mindenek felett, legalábbis általában ez így szokott lenni, illetve hát ez egy kicsit talán magyar mentalitás, Évi is ilyet választott, és Tünde is, Szabolcs is, és Gábor azt írja, hogy papucsban vagyok, hát biztos otthon pihenget, jó pihit kívánok ide. Fehér zoknival, szép, barna, makkos cipő, hát Zoltán szerintem készül valahova. Erika pedig papucsban van, gondolom otthon, méghozzá piros papucsban. Várom hozzászólásait, üzeneteit, fél időben járunk, és már is indítom a dalokat Ákos énekkel, a Boogie Tonight, a Booty Love-val, és majd a Sziasztok Lányok is. Érkezik a szőke mindjárt.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

szőke szeme, mint a tenger, a Sziasztok Lányok dalát dudolhattuk Martin Solveiggal, pedig folytatjuk, a cipő színe pedig továbbra is érdekes a Pizza Mafia játéka kapcsán. Ez a beugró, ha úgy tetszik, és ne felejtje, mai sorsolás útján derül ki, hogy ki a nyertesünk, aki holnaptól hazaviheti a szuper pizza menüt a Gusztóval és a bolognese pizzákkal. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire népszerű a fehér cipő, István is, Henrietta is, és Szilvia is azt választotta, de valaki klumpában döntött a fehér szín mellett, például Edith. Hát tényleg nem gondoltam, hogy ez ennyire menő ez a szín. Lehet, hogy nekem is be kell szereznem valami fehér cipőt, bár én nem hiszem, hogy tudok rá vigyázni. Lehet, hogy egyébként ez a motivációja a fekete cipőnek, ugye? Na meg, hogy mindenhez passzol. Hát passzolnak ide a jó dalok a folytatásban is. Martin Solveiggal már megyünk is tovább, aztán itt az Arts Avenue átirata.

Az utolsó 10 perc beértünk, ha úgy tetszik, a célegyenes előtti kanyarban járunk már, és még mindig van ideje egy pár perce, hogy megfogalmazza gondolatát, vagy odaérjen egy egyszerű szint, egy egyszerű szavacskát, ha szeretne részt venni a Pizza Mafia játékába, mely valakinek ma is szerencsésen a nyeremény által egy jó kis pizzavacsit hozhat, illetve holnaptól, hiszen ez akkor váltható majd be először, és erre 2 hete van. Ugye a szuper pizza menüben ma is a gusztó és a bolognese pizzák. Arra vagyok kíváncsi cserében, a regisztrációért cserében, hogy milyen cipő van ma alá.

0: és erre nagyjából két hete van. A Super Pizza menüben ma is a Gusto és a Bolognese pizzák vannak, jó étvágyat kívánok előre is, és már is nézzük a játékot. Egy nagyon egyszerű játék volt a szerdai, a mai, és arra voltam kíváncsi, hogy milyen cipőt választott a mai naphoz, és az is kiderült, hogy javarészt azért tartjuk a magyar trendet, a sötét cipő továbbra is előnyt élvez, aztán jön a fehér vagy valamilyen szürkébb cipő is, csak a színesek a legvégén. Továbbra is a praktikusság vezet tehát. Na nézzük a nyertes üzenetet. Itthon nem hordok cipőt, mezítláb járok a lakásban. Amúgy fekete sport cipőm van. Írta ezt a néhány sort Anikó. Ővé a Super Pizza menü, gratulálok, jó étvágyat kívánok. Köszönöm mindenkinek, hogy figyelt, játszott, és remélem legközelebb szerencséje lesz, holnap is játszunk. Most pedig jönnek a friss hírek Andristól, aztán majd a közlekedési infókat hozom én. Tartson velem!
1: 93.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
5: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
4: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
6: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Helyszíni bejárás az árvízvédelmi védműveknél. Megkezdődött az őszi róka vakcinázás, folytatódik az értékes esték. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Helyszíni gátbejáráson vettek részt a Tiszánál Bede Péter József kormány megbízott és Papp Tamás Gyula kabinetvezető az idei árvízvédelmi felülvizsgálat keretében. A szakemberekkel közösen ellenőrizték a folyó balparti szakaszát és a védművek állapotát, többek között a Tiszalőki Védelmi Központot és vízerőművet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatójában azt írja, a víz problémák rendezése a folyamatos szakmai egyeztetés kiemelten fontos. Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A vakcinatartalmú csalétkeket kis repülőgépekről szórják ki. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Beregben több veszettséges esetet is igazoltak. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása révén következett be, mondta Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
8: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dupla sűrűségű vakcinaszórást rendeltünk el, amennyiben az itt élő róka és aranysakár populációt felveszik ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket, akkor nagy eséllyel védettek lesznek, és megakadályozzák az ország belső felé történő továbbterjedést. A Nébih ellenőrzi a vakcinázás eredményességét, és az adatok azt mutatják, hogy az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket, és immunizálódik a betegség ellen.
7: Folytatódik az értékes esték programsorozat. A Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság nemzeti értékeket bemutató esemény sorozatának következő alkalmát október 14-én tartják. Ezúttal Pál Gyula munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők egy vetített képes beszélgetés keretében. Szepesi Béla grafikus művész, valamint Pál Gyula gyermekei Pál Ágnes és Pál Attila mutatják be a festőművész életét, munkásságát. Az eseménynek ezúttal a Pál Gyula terem ad otthont. A megjelenteket Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója is köszönti majd, írja a város honlapja. A program ingyenes.

0: átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de így is még mindig szinte nyárias melegben lesz részünk. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Éjszaka most is csak 9 fokig hűl a levegő, holnap pedig napközben ugyanilyen melegre számíthatunk. Közben azonban már közeleg egy változást hozó hidegfront, ami egy kevés csapadékot is szállít térségünkbe, nyomában pedig érezhető lehűlés jön. Pénteken legfeljebb 18 fokra számíthatunk, sőt vasárnap csak 16 fok lesz a maximum.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Híreket követően akkor jöjjenek az útinfók, majd számítok észrevételeire. 33-33-103-9 pörögjön a Viber is. Továbbra is nagyon szép az idő, 25 fok a hőmérőn, használja ki. Már is hozom az útinfókat, előtte itt Salve de Bája, vele kezdünk.

0: Fűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Ne felejtjük, milyen fontos bekapcsolni a biztonsági övet, bekötni a srácokat hátul, és továbbra is tartsuk szem előtt a Roadpol akcióját. A kézbe tartott mobiltelefonokra figyelnek a rendőrök, illetve mindenre, ami elvonja a figyelmünket a vezetéstől. Akár a rádió hosszas piszkálása is ide tartozik egyébként, csak így mellékesen megsúgom, úgyhogy adjunk rá hangerőt, és akkor nem lesz gond. Van is értelme, mert flagmával mindjárt folytatjuk, de előtte nézzük, hogy mivel számolhat még. Például egy óriási lyuk van a Szarvas utcán, egy ivóvíz cső tört el, és elkezdték a helyreállítást egyébként. Annyi szerencse van ebben, hogy legalább nem az úttesten vagy a járdán, hanem a parkolót kellett ezért lezárni. Bújázásra számítson a munkaterületen. Móricz Zsigmond utcait is munkálatokra számoljon. Már most kell a közműfedlapok szintbehelyezésével foglalkoznunk, pedig lényegében egy viszonylag fiatal útszakaszról van szó. Mindkét oldalt útszűkületre kell számolni, mert ugye a közmű akna úgymond pont az út közepén van, figyelmes legyen. Új kereszttáblák a Kert utcán, hát erre is óriási szükség van. A zebránál úgy mennek el az autók, mintha nem is zebra lenne. Egy gyalogátkelő helyre figyelmeztető táblát tettek ide ki, de ez még én szerintem talán kevésnek mondható. Egy kicsit talán komolyabb figyelem is elférne, elkélne itt. Márom kiegészítéseit, tehát 33-33-103-9, csak 10 perc. Ma már dr. Móri Gyulával testi egészségünkre fókuszálhatunk Szakács Tibor vendégeként, tehát ő a mikrofon mögött. A daganatos betegségek gyógyítási lehetőségei, és ugye ezek a kutatási eredmények, tehát nem az, amit minden nap látunk, hallunk, tapasztalunk. Én azért mindenképpen figyelnék. 5:30.

0: egyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan, hiszen tudja mindenkit, hazavárnak, figyeljünk a követése és oldal távolságra. Másodpercek múlva itt az egészség eszenciánk, csak 10 perc. A daganatos megbetegedések, figyelmük fókuszában a következőkben, méghozzá ennek a gyógyítási lehetőségeire jönnek kutatási eredmények, infók, úgyhogy én azért mindenképpen figyelnék. Közben meg hát egy pár gondolat még itt a közlekedésünket értendően. Színház utca 32 per A, felbontották a parkolót, Bocskai utca páratlan oldalán továbbra is tart a közműfedél helyreállítása, a közvilágítás oszlopaival kapcsolatban továbbra is munkálkodnak Városmajor utcán és a Vörösmarty téren, ugye a távhővezeték helyreállítása továbbra is zajlik, bár ez nem okoz közlekedési gondot. Várom tehát kiegészítéseit, addig tegyünk egészségünkért, ez a Csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
4: Érzékeny témával jelentkezünk a mai Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm a rádió hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
5: Szervusztok!
4: Most hagyom a fölösleges kűröket azért is, mert hogy a téma komolysága és különben szerintem alapossága is megkívánja az, hogy erre koncentráljunk. Daganatos megbetegedések, kemoterápia, erről lesz szó, úgyhogy akinek az ismeretségi körében érintett van, az kiemelten figyeljen. Az utóbbi időben nekem nagyon-nagyon sok esetben dobja fel az internet azokat a fiatalokat, akik ilyen típusú kezelésekre járnak, és én ezeket mindig megnézem, lehet, hogy különben ezért kapok egyre többet ebből. Azért érdekel ez, mert érdekel a vége. Nem amiatt, mert hogy most konkrétan félek ilyen jellegű dologtól, hanem az, hogy ez egy valós dolog, és egyre fiatalabbak azok, akik érintettek ebbe a dologban. Na most két részre oszlik ez a dolog. Az egyik elutasítja ezeket a féle kezeléseket. Ezeket is meg szoktam nézni, mert érdekelnek az indokok. És itt nem csak egy félelem van, hanem volt szó már arról, hogy elkezdtek emberek konkrétan kampányolni az ilyen típusú kezelések ellen. Van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ha ez a diagnózis feláll, akkor viszont az orvosi javaslat alapján ezt vegyék fel, ezt a típusú kezelést, és erre ösztökélik a betegeket. Engem az érdekelne, hogy van-e valami igazság azon az oldalon, aki azt mondja, hogy van félnivalója ettől a dologtól. Tehát engem a kemoterápiás rész, mondjuk történetesen a protokoll gyógyításban érdekelne.
5: Rendben. Akkor nagyon jól tudod, hogy én ezt a kérdést azért alapvetően szintén egy olyan hozzáállással kezelem, hogy nagyon-nagyon nem mindegy. Én a daganatokkal tisztelettel bánok, ezt mindig is elmondtam.
4: Elmondtad,
5: és,
4: hogy félsz.
5: És elkerülöm az összecsapást, így van, kölcsönös, de és most jön a lényeg, kölcsönös elrettentésre alapozok. Ugye? Tehát folyamatosan keresem azt az utat és azokat a megoldásokat, amivel megelőzöm, és egyszerűen megmutatom neki, hogy bennem nem olyan jó buli növekednie. Jó, és ezeket folyamatosan nézem, és most találtam is olyan dolgot, amit érdemes megosztani, és ami ehhez a kérdéshez kapcsolódik egyben, és aztán ez a kérdés persze, hogy akkor mégis mit csináljunk. Nagyon régen megkaptuk már ezt a kérdést, valljuk be, hogy mi a véleményem a kemoterápiáról. Nem az én véleményem számít, hanem a tudomány véleménye számít. Tehát én azt gondolom, és ezt felelősséggel kimerem jelenteni, nincs olyan orvos, aki azt mondaná, hogy ez a legjobb és a végső megoldás a daganatok elleni küzdelemben. Ez egy állomás. Itt tartunk most. Sokszor szükséges, de közel sem jó terápia. Jó? Tehát ezt így kellene szemlélni. Erről mindig a betegnek kell döntenie. Tehát ha te látsz ilyet, hogy ő most érvel mellette vagy ellene, a döntés a betegé. Van egy jó hasonlatom, Tibi, és akkor talán mindenki a mai viszonyok között ezt meg fogja érteni. Ez pedig a háború. mi a leglényegesebb? Ha lehet, mindenképpen kerüld el a háborút, ugye? Én ezen vagyok a saját életemben, mert a daganatokkal szemben való küzdelme. Ha nem lehet, akkor vívd meg hagyományos fegyverekkel, és csak akkor vesd be atomfegyvereket, ha ez elkerülhetetlen, mert az visszaüt, és nem végződik jól a dolog. Nos, a kemoterápia az egy nukleáris fegyver a daganat elleni háborúban. Így már érthető?
4: Igen.
5: Valamikor szükség van rá, de hát senkinek nem jó. Jó.
4: Megoldja ezt a problémát különben?
5: Na, most itt ez is. Tehát itt is válasszunk már ketté dolgokat. Tehát a kemoterápiának kimondottan jó eredményei vannak ilyen vérképzőszervi betegségekben, tehát ilyen leukémiákban, egyebekben, sőt, jó eredményei vannak a limfómákban is, ez ugye a nyirokrendszerből induló daganat. De miért? És ez nagyon lényeges. Mert a szer már kis mennyiségben is hol kering a véredben, mert odaadott be, ugye? És ott van a daganatos sejt is, tehát eléri.
4: Egy mondatban, csak azért, aki nem tud erről, hogy egyáltalán ez hogy zajlik. Ez úgy zajlik, hogy a kemoterápia, mint folyamat, hogy...
5: Hát az egy infúziós kezelés tulajdonképpen. Persze létezik tablettában, és mi a lényeg, hogy
4: jelenanyagot juttatnak be a szervezetbe, ami egy kemikália.
5: Egy olyan anyagot juttatnak be a szervezetedbe, amire a daganatsejt érzékeny. De sajnos nem csak a daganatsejt érzékeny rá, hanem az egészséges is. Tehát ez egy nevezzük nevén méreg.
4: Tehát ez pusztít. Amit ér, pusztít.
5: Így van, csak sokkal jobban pusztítja a daganatos sejteket, mint az egészségeseket. De mi a lényeg? Ha a véredben keringenek a daganatos sejtek, mert egy vérben lévő vérsejtekre kiterjedt daganatod van, akkor ott kering mellette a szer. Ugye? Elképesztő jó eredményeket látok. De ahhoz, hogy egy magát jól elhatárolt szerven belül lévő tumorokban elérje egy olyan koncentrációt, ami ott is pusztítani fogja a sejteket, ahhoz már a vérben nagyon magas koncentráció kell, és akkor az meg már nagyon magas egyéb sejtpusztulást is elér. Érted már a egésznek a lényegét?
4: Tehát abszolút.
5: Egyáltalán nem mindegy, hogy mi ellen vetünk be, milyen kemoterápiás...
4: Megoldás, fecskendezzük be oda konkrétan, kezeljük lokálisan.
5: Ez nem így működik.
4: Kár.
5: Ez nem így működik. Tehát van egy csomó dolog, hogy hogyan lehet ezt majd valahogy jobbá tenni, de jelenleg ez nem így működik. Hogy majd
4: nem fejlődött ez az elmúlt 30 évben, 20 évben, nem. Különben sok mindent? Jöttek
5: az újabb kezelés. És újabb szerek, kártékonyságát csökkentették, de nem tudtuk megoldani. Még mindig nem jó ez az egész, csak szükséges rossz. Tehát amíg lehet, előzzük meg a bajt, és hagyományos fegyvereket részesítsük előbe. Ugye ez az étkezésről már beszéltük a hagyományos fegyverek között, most igazából egy másik fegyvert viszont beszeretnék mutatni. Ez pedig egy olyan történés, amit az ember a hátára nem kíván, ha daganatos. Tudod, mi ez?
4: A mozgás.
5: Így van. Pontosan jól tudod, a mozgás és az edzés, nem is akármilyen mozgás edzés, hanem intenzív edzés. Tehát kezembe került egy tanulmány, és ez a Nature szaklapban jelent meg, ami azért egy elismert szaklap. Nagyjából 200 000 főről szólt. És ezek ilyen gyorsulásmérőt viseltek. Tehát, hogy milyen gyorsan mozogtak, azt nézted az accelerátor, vagy ilyesmi, speciális készülék. És mondok példát ilyen mozgás gyorsaságokra, tehát sétálhatsz, vagy gyors sétálhatsz, vagy akár kocoghatsz, sprintelhetsz, ugye? Na, ha teszel-veszel a ház körül, kellemes sétát csinálsz kutyával, óvatos, visszafogott, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy könnyű testmozgást, laza testmozgást végzel. Jó? Ezt talán így definiálható. A gyors gyaloglás az már egy moderált, egy kicsit erősebb, de egy moderált mozgásnak lehetne nevezni. A következő szint az, amikor kocogsz vagy futsz, és az meg már élénk mozgás. Jó? Azt nézték ebben a kutatásban, hogy a mozgás és ezen különböző típusú mozgások milyen hatással vannak a daganatos halálozásra, a daganatok kialakulásának valószínűségére vagy kockázatára, és a túlélésre, ha benne vagy a daganatos betegségben. Jó, de néztek még bármelyokból halálozást is, meg szív- és érrendszeri halálozásra való hatást is, de most nekünk nem ez a legfontosabb. A elképesztő eredmény. Ugye, mit mondunk ma? Mit mondunk ma? Ha 150 percet től 300 percig ilyen könnyű, az első kategóriába tartozó testmozgást csinálsz, hetente egészséges leszel. Oké, fogadjuk el?
4: Lehet.
5: Ha lehetsz, jó. De mondjuk ez ami az ajánlás. Ez az ajánlás.
4: Ez
5: az ajánlás. Így van. De ha 75 és 150 perc között végzel élénk mozgást, akkor az ugyanazt hozza ki. Szóval mondjuk fele elég. Tehát itt egy 2-1-es arányról beszél. Na, ezzel szemben a kutatás egészen más mutat. Nézzük már meg, hogy az intenzív mozgásnak milyen hatásai vannak. Az intenzív mozgásból 1 perc, 4 perc mérsékelt elérhető el. Tehát ugyanaz a hatás, amit az intenzívből 1 perc elér, 4 perc mérsékelt éri el. Ha bármely halálozási okra való hatásról beszélünk, és másfél óra könnyű mozgás kell.
4: Tehát egy óra gyaloglás, 15 perc futás.
5: Másfél óra könnyű séta, 4 perc kocogás, vagy 1 perc intenzív, vagy 4 perc ilyen erősebb séta, vagy 1 perc ilyen kocogás, futás, lépcsőzés, stb.
4: Na, másfél óra séta?
5: Igen, az hát lesz 1 perccel egyelő. Nem bizony, mert ezt mondtam, hogy az a 2-1 arány, amit a mai protokollok mondanak, az teljesen butaság. Tehát a tudomány bemutatta 1 perc intenzívnek a hatását, hogy elérd, 4 perc mérsékelt kell, és másfél óra könnyű. Az 90 perc. Jó, de még rosszabb a helyzet, mert ha a szív- és érrendszeri halálozást akarod csökkenteni, akkor 1 perc intenzívnek a hatását csak 8 perc mérsékelt eléred el, és 2 óra sétával. És most figyelj, mert a daganatos halálozásnál még furcsább a helyzet. 1 perc intenzívnek a daganat ellenes hatása elérhető 3,5 perc mondjuk gyors sétával és 2,5 óra könnyű sétával.
4: Hát nekem ezek nagyon távoli számok. Hát én azt hittem ezek... különben, hogy itt sokkal kisebbek ezek a relációk.
5: Nem. Ezek a relációk ilyenek. Tehát ezért mondtam, hogy amit 2,5 óra könnyű sétával elérsz, az 1 perc intenzív mozgással eléred. Tehát Tibi, borzalmasan jó dolgok vannak a tudományban. Tehát vannak ezek az úgynevezett Wilpa tanulmányok, utána lehet nézni. 1 perc struktúrált, tehát ilyen szándékos mozgás, mit tudom én, akár lehet guggolás, négyütemű fekvőtámasz, stb. De ha nem használsz ilyet, csak annyi, hogy 1 percet mész fölfelé a lépcsőn az irodaházban, vagy bárhol, ha nem használsz liftet, mondjuk lépcsőn.
4: Lebuktasd le!
5: Ebből tudom, hogy te jársz a toronyba. Ez ugye 3x3 ilyen percet csinálsz naponta, ez 9 perc intenzív mozgás, ugye? Csak felmentem a lépcsőn. 40%-kal csökken a bármelyokból való halálozás, 40%-kal csökken a daganati halálozás, 50%-kal a szív- és érrendszeri halálozás. Tehát nem edzőterem, hanem nem kell órát ott tölteni, mégis lesz mérhető hatás. Könyörgöm, 40% daganatos halálozás csökkenés, az azt jelenti, hogy 100 daganatos betegből 40 nem veszíti az életét, vagy ha ugye a megelőzést nézik, akkor nem lesz daganatos. Ez felfoghatatlan szám, Tibi. Tehát 3 perc a legjobb, de ha már 1 percet is mozogsz, és abból 3-at, akkor is már 30% daganatos csökkenést mérnek. Érted már?
4: És ez könnyű megcsinálni, elindulni nehéz. Barzalmasan nehéz. Igen
5: de utána, de ezt kell megcsinálni. És akkor még egy záró gondolat. Egy kanadai kutató most egy új fogalmat hozott az orvoslásban, ezt úgy hívják, hogy mozgás-onkológia. Az a lényeg, hogy vastagbéltumort, emlőtumort, prostatatumort és sugár- és kemoterápiát kapó betegeknél tette hozzá a mozgásterápiát. Hozzáteszem, az étkezést is jó lenne, és olyan látványos állapot, túlélés, kiújulás ellenes és tumorpusztulási eredményeket ért el, hogy az fergeteges. Tehát ki kell jelenteni, hogy a hagyományos fegyverek hatékonyak, étkezés, mozgás a daganat ellen, önállóan is, és ha valaki szeretné, akkor kombinálhatja ezt a kemoterápiájával. Sokkal jobb eredménye lesz, és itt a sokkal jobb eredmény az életet.
4: És itt most lényeges tisztázni, nem azt mondtuk, ezzel az egész dologgal, hogy ezt hagyják, hanem azt mondtuk, hogy egészítsék ki, segítsék a szervezetüknek a minél gyorsabb gyógyulását, mert ezzel tudják segíteni. De amit az orvos mond, azt vegyék komolyan.
5: Mindenképpen az orvos mondja el a dolgokat, de a beteg hozza meg a döntést.
4: Köszönjük szépen, holnap jelentkezünk. Szép napot, doktor úr, szia!
5: Szervusz!
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Egy hibátlanul tökéletes dal a 2000-es évekből, méghozzá Sweet Bucks-szal, az Everything's Gonna Be Alright, itt a legnagyobbak között a Halott pénzzel folytatjuk, na meg útinfókkal, mert szemfüles hallgatóink küldtek. Stadion út, Sóstói út csomópontjában egy kocról kell beszámoljak, egyelőre itt nincs fennakadás, ez egyébként pont ott az egyetem sarkánál, figyelmesen! És tökre örülök, amikor a hallgatóink úgymond figyelnek arra, amit beszélünk, mert jóval láthatóan kevesebb üzenet érkezett az elmúlt néhány napban, amióta beszélgetünk a Roadporról. Egy-két info azért mégiscsak van, én azért készülnék a négyesen Újfehértónál a Trafiboxra, na meg Téglásnál is azért mérsékelném a tempót, illetve hát nem mennék gyorsan figyelném a mutatót. Mindezek mellett Szabolcs Báka figyelem alatt, a Kossuth utcáján sebességmérés van ott, ahol ez mindig lenni szokott. Üzenetek felől ennyi, ne feledje, bárhol megállíthatják. Folytatjuk a Halott pénzzel, jön a Dirty Dancing dal, aztán pedig nézzük az üzemanyagárát.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek előtt akkor nézzük, mennyiért tankolhatunk. Durván 3 hét után kell változásokról beszámoljak. A benzin ára drágult mai nappal. 5 forint ennek mértéke, és hát így a benzin jelenleg 641 forintért tankolható literenként, ugye ezek a normál árak. A gázolaj maradt 709 forint. Továbbra is elégedetnek kell, hogy legyünk, hiszen a Brent olaj sokkal drágább, mint egyébként. Ez ilyen üzemanyag árak mellett normálisnak mondható. Jelenleg 105 dollár a vételára. A forint jelenleg romló fázisban, 328 forinton jegyzett. Hogy tankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések. Andris hozza a friss híreket, 5 órakor még találkozunk. Egy órányi kitűnő zenei összeállítással, na meg egy kis érettségivel, mely nem sokára kezdődik.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
5: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
6: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
7: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
8: Kineszil számítástechnika.
7: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
9: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Egyre többen kérik a fűtés beindítását. Jön az erőművek éjszakája, nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Zsíros András vagyok a hírekkel.

0: köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Egyre hidegebbek az éjszakák, Nyíregyházán is egyre többen kérik a távfűtés beindítását. Ezt a lakóközösségek képviselői kérelmezhetik írásban. A Nyírtávhő Kft. Tájékoztatása szerint a több mint 16 ezer lakossági fogyasztóból több mint 4700 lakásnál kérték a fűtés beindítását. A Nyírtávhő a nyári időszakban elvégezte a szükséges karbantartásokat, így felkészülten várja a fűtési szezont. Nyíregyházán is várják programok az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Október 16-án a hulladékkezelő központban lehet végigkövetni a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésével lehet betekinteni, de felfedezhető lesz a nyíregyházi víztorony belseje, a nyírtávhő egyes számú alállomásán pedig megismerhetik az érdeklődők, hogyan jut el a hőenergia a felhasználókhoz. Országszerte egyébként több mint 80 létesítmény csatlakozik a programhoz, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
1: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi.
0: Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de így is még mindig szinte nyárias melegben lesz részünk. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Éjszaka most is csak 9 fokig hűl a levegő, holnap pedig napközben ugyanilyen melegre számíthatunk. Közben azonban már közeleg egy változást hozó hidegfront, ami egy kevés csapadékot is szállít térségünkbe, nyomában pedig érezhető lehűlés jön. Pénteken legfeljebb 18 fokra számíthatunk, sőt vasárnap csak 16 fok lesz a maximum.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 percet el is falatoztunk, már utolsó közös óránkban, 5 óra után újra köszönhetem, Dékán István vagyok, már is nézzük az érettségi helyzetét, egyébként pedig tök jó dologkal készültem. Látogatunk Miami-ba, mindjárt jön Will Smith, előtte Szabi, legelsőként pedig Eric Pritz és egy kis piano.

Ez volt a Miami Will Smith dal, aztán pedig hát vissza Magyarországra, be a padokba. Az érettségiről beszélgetünk, mely a jövő hét hétfőn elindul, és mely hát a srácoknak egy életre szóló megmérettetés, bár én nem akarok senkit stresszelni ezekkel a gondolatokkal, az érettségét is ki lehet javítani, hogyha nem sikerülne. Úgyhogy nem érdemes annyira ráfeszülni, én azt gondolom mindenki felkészült, és bízom benne, hogy mindenki a legsikeresebb tételt húzza. A cikk egyébként a Best FM oldalán jövő héten magyar nyelv és irodalom, valamint földrajzírásbelikkel kezdődik. Az érettségi a 25-ös 27-es tanév, érettségi vizsgái 221 intézményben, várhatóan 24.582 diák vizsgázik majd. Mindenkinek sok sikert kívánok. Jöjjenek a dalok. A folytatásként itt van Marics Petiék átirata El kell, hogy engedj, és lendítjük a perceket. Dark Search is mindjárt jön.

Ez volt a csoda, Denise sikerét hallgathattuk, és a folytatásban Danny, minek ugye Kylie testvére. I Begin to Wonder, mindjárt hallgatjuk, dudoljuk a dalt, tök jó lesz egyébként, jó kis diszkó hangzása van. Előtte pedig egyetem, innen is infók, egy nyílt napot szerveznek itt, méghozzá a középiskolából leballagóknak. Felvételi nyílt napot szervez november 11-én szerdán 10 órától a Nyíregyházi Egyetem. A továbbtanulás előtt álló diákok egy helyen ismerkedhetnek meg az intézmény teljes képzési kínálatával, és tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Én azt gondolom, érdemes ezzel is foglalkozni egy kicsit. November 11, az még talán odébb van, de a naptárban én ezt már beírnám. Folytatjuk dalokkal, Danny Minoggal, Volvox-szal, és majd Ricky Martin Krisztinával énekel Nobody Wants to Be Lonely. Itt majd lassítunk.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy kis lazítás, egy kis lazulás, énekelt nekünk Ricky Martin Krisztinával, és majd lendítjük tovább az éjjel érkezem egy átirat Lotfi Begivel, Gáspár Lacival és Curtisszel. Ez is bekészítve, na meg majd a Cardigans dala előtte nézzük már a csütörtöki előre jelzéseket, hogyan alakul időjárásunk, ide gondolatok. Amikor is, hát várjuk a hidegfront érkezését legalábbis a csütörtök esti órákban, de még a nappali órákban egész szépen alakul az idő. 26 fok a legmelegebb órákban, a reggeli startra 10 fok környékén számoljon, egyre több felhő lesz felettünk, ahogy telnek a percek. A csütörtökben 17 óra magasságában már erősen felhős lesz az ég, és az eső ilyen 8 óra körül érkezhet majd, akkor még csak ilyen 20%-nyi valószínűséggel egyébként nagyjából az est és a hajnali órákban esik. A péntekre pedig már így komolyan visszaeső hőmérsékleti adatokat tapasztalhatunk, akkor már majd csak 18 fok várható a csúcs értékként. Hát ennyit az időjárásról. Holnap már 8-a szaladnak, az október napjai is Koppány ünnepel. Brigittával, Bettinával mindenkinek jó ünneplést kívánok, és már is jönnek a dalok. Az éjjel érkezem, de meg Cardigans, Tom Jones-szal, a Bagoség, Boldog idők. Van akit jó dalok, ugye?

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Minden jó, ha a vége jó, elszaladt ez a 4 óra, 4x60

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fehérbot nemzetközi napja a Nyíregyházi Egyetemen. Bővülhet a ruhagyújtő konténerek hálózata. Emlékfutást rendeznek Sényőn. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szemléletformáló programot rendeznek október 13-án kedden a Nyíregyházi Egyetemen a Fehérbot nemzetközi napjához kapcsolódva. Az Egyetem Parkba várják az érdeklődőket, a résztvevők megtapasztalhatják, milyen kihívásokkal találkoznak a látássérült emberek a mindennapokban. Kipróbálhatják, milyen szemtakaróban, fehérbottal közlekedni, valamint különböző szembetegségeket és látásállapotokat szimuláló szemüvegeket is használhatnak. Bemutatják számukra emellett a látássérült emberek tanulását segítő okos eszközöket, emellett a Braille írással és olvasással is megismerkedhetnek az érdeklődők, részletek az enye.hu oldalon. Nyíregyházán is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 30 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
5: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
4: A nyíregyházi gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. November 28-án rendezik meg a Tiszta Szívvel Toldi Andris emlékfutást a Sényői sportpályán. A futás mellett gyalogos és kerékpáros teljesítési lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A futók 2,8, 6,2 vagy 11 kilométeres távon indulhatnak. A gyaloglókra 2,8 kilométeres, a kerékpárosokra pedig 11 kilométeres táv vár. Részletek az esemény honlapján. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de így is még mindig szinte nyárias melegben lesz részünk. Nyíregyházán 27 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Éjszaka most is csak 9 fokig hűl a levegő, holnap pedig napközben ugyanilyen melegre számíthatunk. Közben azonban már közeleg egy változást hozó hidegfront, ami egy kevés csapadékot is szállít térségünkbe, nyomában pedig érezhető lehűlés jön. Pénteken legfeljebb 18 fokra számíthatunk, sőt vasárnap csak 16 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy új

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Helyszíni bejárás az árvízvédelmi védműveknél. Megkezdődött az őszi róka vakcinázás, folytatódik az értékes esték. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Helyszíni gátbejáráson vettek részt a Tiszánál Bede Péter József kormány megbízott és Papp Tamás Gyula kabinetvezető az idei árvízvédelmi felülvizsgálat keretében. A szakemberekkel közösen ellenőrizték a folyó balparti szakaszát és a védművek állapotát, többek között a Tiszalőki Védelmi Központot és vízerőművet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatójában azt írja, a vízproblémák rendezése a folyamatos szakmai egyeztetés kiemelten fontos. Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A vakcinatartalmú csalétkeket kis repülőgépekről szórják ki. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása révén következett be, mondta Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
3: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dupla sűrűségű vakcinaszórást rendeltünk el, amennyiben az itt élő róka és aranysakár populációt felveszik ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket, akkor nagy eséllyel védettek lesznek, és megakadályozzák az ország belső felé történő továbbterjedést. A Nébih ellenőrzi a vakcinázás eredményességét, és az adatok azt mutatják, hogy az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket, és immunizálódik a betegség ellen.
2: Folytatódik az értékes esték programsorozat. A Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság nemzeti értékeket bemutató esemény sorozatának következő alkalmát október 14-én tartják. Ezúttal Pál Gyula munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők egy vetített képes beszélgetés keretében. Szepesi Béla grafikus művész, valamint Pál Gyula gyermekei Pál Ágnes és Pál Attila mutatják be a festőművész életét, munkásságát. Az eseménynek ezúttal a Pál Gyula terem ad otthont. A megjelenteket Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója is köszönti majd, írja a város honlapja. A program ingyenes. Derült égbolt lesz felettünk éjszaka, a légmozgás sem lesz jelentős, de már nem ébredünk olyan csípős reggelre, mint az utóbbi napokban. Nyíregyházán hajnalig csak 9 fokra hűl a levegő, holnap éjjel pedig már 15 foknál sem lesz hidegebb. Cserébe azonban napközben is megtorpan a felmelegedés, egy hidegfront nyomában a holnapi napközbeni 27 fokos csúcsról pénteken 18 fokra zuhan a maximum, de hétvégén még lehet ennél hűvösebb is, vasárnap legfeljebb 16 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyre többen kérik a fűtés beindítását. Jön az erőművek éjszakája, nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Egyre hidegebbek az éjszakák, Nyíregyházán is egyre többen kérik a távfűtés beindítását. Ezt a lakóközösségek képviselői kérelmezhetik írásban. A Nyírtáv Hő Kft. Tájékoztatása szerint a több mint 16 ezer lakossági fogyasztóból több mint 4700 lakásnál kérték a fűtés beindítását. A Nyírtáv Hő a nyári időszakban elvégezte a szükséges karbantartásokat, így felkészülten várja a fűtési szezont. Nyíregyházán is várják programok az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Október 16-án a hulladékkezelő központban lehet végigkövetni a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a táv, hő és villamos energiatermelés működésébe lehet betekinteni, de felfedezhető lesz a nyíregyházi víztorony belseje, a nyírtávhő egyes számú alállomásán pedig megismerhetik az érdeklődők, hogyan jut el a hőenergia a felhasználókhoz. Országszerte egyébként több mint 80 létesítmény csatlakozik a programhoz, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
3: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi.
2: Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Derült égbolt lesz felettünk éjszaka, a légmozgás sem lesz jelentős, de már nem ébredünk olyan csípős reggelre, mint az utóbbi napokban. Nyíregyházán hajnalig csak 9 fokra hűl a levegő, holnap éjjel pedig már 15 foknál sem lesz hidegebb. Cserébe azonban napközben is megtorpan a felmelegedés, egy hidegfront nyomában a holnapi napközbeni 27 fokos csúcsról pénteken 18 fokra zuhan a maximum, de hétvégén még lehet ennél hűvösebb is, vasárnap legfeljebb 16 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.

0: forever. Yeah, check it out. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fehérbot nemzetközi napja a Nyíregyházi Egyetemen. Bővülhet a ruhagyűjtő konténerek hálózata. Emlékfutást rendeznek Sényőn. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Szemléletformáló programot rendeznek október 13-án kedden a Nyíregyházi Egyetemen a Fehérbot nemzetközi napjához kapcsolódva. Az Egyetem Parkba várják az érdeklődőket, a résztvevők megtapasztalhatják, milyen kihívásokkal találkoznak a látássérült emberek a mindennapokban. Kipróbálhatják, milyen szemtakaróban fehérbottal közlekedni, valamint különböző szembetegségeket és látásállapotokat szimuláló szemüvegeket is használhatnak. Bemutatják számukra emellett a látássérült emberek tanulását segítő okos eszközöket, emellett a Braille írással és olvasással is megismerkedhetnek az érdeklődők. Részletek az enye.hu oldalon. Nyíregyházán is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 30 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: A nyíregyházi gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. November 28-án rendezik meg a Tiszta Szívvel Toldi Andris emlékfutást a Sényői Sportpályán. A futás mellett gyalogos és kerékpáros teljesítési lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A futók 2,8, 6,2 vagy 11 kilométeres távon indulhatnak, a gyaloglókra 2,8 kilométeres, a kerékpárosokra pedig 11 kilométeres táv vár. Részletek az esemény honlapján. Derült égbolt lesz felettünk éjszaka, alig mozgás sem lesz jelentős, de már nem ébredünk olyan csípős reggelre, mint az utóbbi napokban. Nyíregyházán hajnalig csak 9 fokra hűl a levegő, holnap éjjel pedig már 15 foknál sem lesz hidegebb. Cserébe azonban napközben is megtorpan a felmelegedés, egy hidegfront nyomában a holnapi napközbeni 27 fokos csúcsról pénteken 18 fokra zuhan a maximum, de hétvégén még lehet ennél hűvösebb is, vasárnap legfeljebb 16 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat. Imádják.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: A Tiszánál Bede Péter József kormány megbízott és Papp Tamás Gyula kabinetvezető az idei árvízvédelmi felülvizsgálat keretében. A szakemberekkel közösen ellenőrizték a folyó balparti szakaszát és a védművek állapotát, többek között a Tiszalőki Védelmi Központot és vízerőművet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatójában azt írja, a víz problémák rendezése a folyamatos szakmai egyeztetés kiemelten fontos. Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A vakcinatartalmú csalétkeket kis repülőgépekről szórják ki. Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Beregben több veszettséges esetet is igazoltak. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajnai és Románia felüli mozgása révén következett be, mondta Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
1: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dupla sűrűségű vakcinaszórást rendeltünk el, amennyiben az itt élő róka és aranysakár populációt felveszik ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket, akkor nagy eséllyel védettek lesznek, és megakadályozzák az ország belső felé történő továbbterjedést. A Nébih ellenőrzi a vakcinázás eredményességét, és az adatok azt mutatják, hogy az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint 3/4-e felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket, és immunizálódik a betegség ellen.
0: Folytatódik az Értékes Esték programsorozat. A Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság nemzeti értékeket bemutató esemény sorozatának következő alkalmát október 14-én tartják. Ezúttal Pál Gyula munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők egy vetített képes beszélgetés keretében. Szepesi Béla grafikus művész, valamint Pál Gyula gyermekei Pál Ágnes és Pál Attila mutatják be a festőművész életét, munkásságát. Az eseménynek ezúttal a Pál Gyula terem ad otthont. A megjelenteket Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója is köszönti majd, írja a város honlapja. A program ingyenes. Derült égbolt lesz felettünk éjszaka, alig mozgás sem lesz jelentős, de már nem ébredünk olyan csípős reggelre, mint az utóbbi napokban. Nyíregyházán hajnalig csak 9 fokra hűl a levegő, holnap éjjel pedig már 15 foknál sem lesz hidegebb. Cserébe azonban napközben is megtorpan a felmelegedés, egy hidegfront nyomában a holnapi napközbeni 27 fokos csúcsról pénteken 18 fokra zuhan a maximum, de hétvégén még lehet ennél hűvösebb is, vasárnap legfeljebb 16 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. It's been a long time, long time. Wishing to left you, without a dope beat.

0: Azért szeretem a Beszkepemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

It's time for change. For change.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zené szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.